90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Nyílnak az ügynökakták, 9 betörés, 17 milliós kár, ünneplik a macskafogót, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Hamarosan hozzáférhetővé és letölthetővé válnak az ügynökakták. November 4-én elindul a nyitottakták.hu weboldal. A honlapra az egykori magyarországi állambiztonsági hivatalok iratai két lépésben kerülnek fel. A keresés korlátozásoktól mentes lesz, és azt regisztrációhoz sem kötik. Hűtlen kezelés miatt hallgatták ki Hankó Balázs korábbi minisztert. A politikust hétfőn vették őrizetbe az NKA ügy miatt. Az ügyészség szerint vezetése alatt több mint 1000-szer használták fel szabálytalanul a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos vagyonát. A gyanú szerint a pénz egy részét a választási kampány költségeire fordították, illetve személyes célokra használták. Hankó Balázs panaszt tett az őrizetbevétel és a gyanúsítás miatt is. A Fidesz szerint a korábbi miniszter politikai fogoly és nem adja vissza a mandátumát. Megsemmisítette az Alkotmánybíróság a tényleges életfogytiglanhoz kapcsolódó kötelező kegyelmi eljárás szabályait. A testület szerint azok nem tartalmazzák a szükséges garanciákat. Azt írták, ugyanakkor a tényleges életfogytiglanra ítéltek büntetésének felülvizsgálatát továbbra is biztosítani kell megfelelő eljárás mellett. Az új szabályok kidolgozása a jogalkotó feladata lesz. A fővárosban 9 lakásbetörést végrehajtó bűnbanda került kézre. A grúz és bolgár állampolgárok alkotta, ukrán rendszámú autóval portyázó csapatra Budapesten csaptak le a rendőrök. A bűncselekményekkel csaknem 17 millió forintos kárt okoztak az elkövetők, akik nem voltak túlválogatósak a rabláskor. Vittek mindent, amit találtak, műszaki cikkeket, ékszereket, órákat és készpénzt. 40 éves a macskafogó. A kultikus alkotás kerek születésnapját pénteken országszerte több helyszínen és online is közös rajzfilm nézéssel ünnepelhetik a rajongók. Mondta rádiónknak Ternovszki Zita, az akció egyik szervezője.
2: Szeretnénk megünnepelni és újra életre kelteni ezt a kultuszfilmet. Október 2-án 7 órakor mindenki számára ingyen elérhető lesz a film. Nemzetközi szinten is csoportos vetítések készülnek. Emellett egy közönség találkozó is szerveződik.
1: Egész héten kitart a vénasszonyok nyara. Ma is derűs időben van részünk, olykor megélénkül a szél. 25-26 fokig melegszik fel a levegő. Holnap is hasonlóakra számíthatunk. Elsősorban a Dunántúlon lesz erős a légmozgás. A délutáni órákban 22 és 27 fok közötti maximumokra van kilátás. Pénteken és szombaton száraz, derült időben bízhatunk, az eső elkerül bennünket. Jó ír az allergiásoknak, hogy véget ért a parlagfű szezon csúcsidőszaka.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Várják a jelöléseket az év hőskutyája díjra. Irányított véradással segíthetnek Kuna Károlynak. Fehér vármegyéből ismét Fehér megye lesz. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Számos a háztartási kukában nem helyezhető tárgytól ingyenesen megszabadulhatnak a fehérváriak a hulladékudvarokban. A Palota

0: 27-ek között zajló esemény sorozat részeként 24-én a FIVOSZ Fejér vármegyei szervezete várja vállalkozókat és azokat, akik saját cég indítását tervezik, írja az FMC. A helyi közösség szakmai tudással, kapcsolatépítési lehetőségekkel és tapasztalatcserével segíti az érdeklődőket. Új gyűjtőket helyeztek ki a visszaváltható palackok és dobozok számára a fehérvári buszmegállókban. A fekete fémgyűrűk a szemetesek fölött a megállótáblák oszlopán kaptak helyet. A városgondnokság azt kéri, hogy a várakozás közben kiürült csomagolásokat ne a kukába dobják, hanem ide tegyék. Így elkülönítve tisztábbak maradnak és nem keverednek más hulladékkal, tájékoztat az FMC. A megoldás megkönnyíti a szelektív begyűjtést és az újrahasznosítást. Várják a jelöléseket az év hőskutyája díjra. A kezdeményezéssel a speciálisan képzett négylábúakra és az őket felkészítő szervezetek áldozatos munkájára szeretnék felhívni a figyelmet, mondta a rádiónknak Kovács Tünde szervező.
1: A fő igazából kettős a figyelem felhívás a kutyusoknak és a mögöttük álló szervezeteknek az áldozatos munkájára, illetve edukáció, hogy hogyan is bánjunk, viselkedjünk velük a mindennapokban. Például lakvezető, hallássérült, mozgássérült segítő, terápiás rohamjelzők, szolgálati kutyák, sajnos méltatlanul pedig is figyelem irányul eléjük. Megérdemlik az odafigyelést és a tiszteletet. Bárki jelölhet, hogyha tud a környezetében ilyen kutyusról. A jelöltállítás lezajlott, közönségszavazásra invitáljuk az embereket, minél többen szavazzanak, a kutyusoknak az egész története igazából több emberhez eljut.
0: A díjra bárki beküldheti jelölését a hőskutya.hu oldalon található jelentkezési kérdőív kitöltésével. Sürgősen vére van szüksége Kuna Károly színművésznek. A Vörös Marti Színház munkatársai arra kérnek mindenkit, hogy aki teheti, irányított véradással segítsen kollégáikon. Az ország bármely véradóhelyén lehet jelentkezni, vércsoporttól függetlenül. Ilyenkor jelezni kell, hogy az adományt a művésznek szánják, valamint meg kell adni a nevét és tajszámát. Kuna Károly pályája során Miskolcon, Kaposváron, Győrben és Székesfehérváron is játszott, jelenleg a Vörös Marti Színház tagja, közölte az FMC. A Fehérvári Teátrum elsőként neki ítélte oda a Vörös Marti gyűrűt. Kiemelt figyelmet igényel a közlekedés a lakópihenő övezetekben Székesfehérváron. A megengedett legnagyobb sebesség 20 km per óra, az egyenrangú kereszteződésekben pedig a jobbkész szabály érvényes. Átmenő forgalom nem lehetséges, és legfeljebb 3,5 tonnás járművek hajthatnak be ezekre a területekre. A gyalogosok az úttesten is haladhatnak, ezért az autósoknak fokozottan ügyelniük kell rájuk, valamint a kerékpárosokra, tájékoztatta a város oldala. Az előírások egészen az övezet végét jelző tábláig érvényben maradnak, azokat egy kereszteződés sem oldja fel. A leggyakoribb problémát a gyorshajtás, az elsőbbség meg nem adása, valamint a gyalogosok és biciklisek veszélyeztetése okozza. Az éghajlatváltozás hatásait mutatja be a Központi Statisztikai Hivatal új kiadványa. A klímaindikátorok Magyarországon mintegy 50 mutató segítségével szemlélteti a legfontosabb hazai folyamatokat, következményeket, mondta a rádiónknak Tóth Péter, a KSH Természeti Erőforrás Statisztika Főosztály vezetője.
2: Magyarország éghajlata az elmúlt évtizedekben számottevően megváltozott. Emelkedik az átlaghőmérséklet, gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, miközben az aszályok előfordulása és intenzitása is növekszik. A csapadék eloszlása szintén átalakult, kevesebb a csapadékos nap, ugyanakkor gyakoribbak a rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékot hozó események. Ezek a változások egyre erősebben érintik a mezőgazdaságot és a társadalmat, az emberi egészséget is. Ugyanakkor hosszabb távon csökkent a kibocsátás, nőtt a megújuló energiaforrások aránya, és bővült az erdőterület.
0: Befejeződött a Széchenyi utcai orvosi rendelő felújítása. A nyár elején indult bruttó 87 millió forintos beruházás során korszerűsítették az orvosi és tanácsadó helyiségeket, a vizes blokkot, valamint a bútorzatot és az eszközparkot. A külső és belső nyílászárokat is kicserélték, így világosabb, modernebb környezet várja a betegeket. A kivitelezés idején az ellátást a Seregélyesi úton biztosították. Hétfőtől azonban ismét a Széchenyi utcában fogadják a pacienseket. Néhány kisebb javítás még hátra van, ezeket az év folyamán elvégzik. Ismét Fejér megye lesz a hivatalos elnevezés. Október 1-től a vármegye helyére visszatér a megye, a Fő István pedig kormány megbízottnak nevezik. Az emetesen átgurulva a megye határon minden ott marad, ahol eddig volt. A Velencei tó nem mozdul el, Székesfehérvár nem kap új rangot, csupán három betű tűnik el a vármegye elejéről. A változás nem érinti az ügyintézést, és új okmányokra sincs szükség, közölte az FMC. A feliratokat és dokumentumokat fokozatosan

0: igazítják az új elnevezéshez. Továbbra is nagy szükség van a véradók segítségére. A megfelelő készletek biztosítása egész évben fontos, hiszen balesetek és sürgős műtétek esetén is nélkülözhetetlenek. A székesfehérvári területi vérellátó központban rendszeresen fogadják a donorokat, csütörtökön pedig a Zentai úti általános iskolában is várják a véradókat. Az aktuális helyszínek és időpontok a Magyar Vöröskereszt véradás alkalmazásában érhetők el. Az applikációból az is kiderül, mikor nyújtottuk legutóbb a karunkat, és melyik naptól tehetjük meg ismét. Egyetlen alkalom akár 3 beteg gyógyulását is segítheti. A jelentkezés feltétele a betöltött 18. életév és a legalább 50 kg-os testsúly, emellett személyi igazolvány, lakcím és tajkártyát is vinni kell. A kultikus alkotás kerek születésnapját pénteken országszerte több helyszínen és online is közös rajzfilm nézéssel ünnepelhetik a rajongók. Mozik, művelődési házak, kulturális központok, klubok is csatlakozhatnak az eseményhez, mondta a rádiónknak Ternovszki Zita, az akció egyik szervezője.
1: Szeretnénk megünnepelni és újra életre kelteni ezt a kultuszfilmet. Az alkotók és az NFI támogatásával október 2-án 7 órakor mindenki számára ingyen elérhető lesz a film. Nemzetközi szinten is csoportos vetítések készülnek. Az a cél, hogy egyrészt a mi generációnk, akik ugye ezen nőttek fel, és azóta is idézik ezt a filmet, át tudják adni a következő generációnak, és a világ bármely pontján legyen az ember, egyszerre nyomja meg a play gombot. Emellett egy közönség találkozó is szerveződik a Pannonia Filmstúdióban, ahol ez a film készült.
0: Elkezdődött a vízmérők leolvasása Székesfehérváron. A Fehérvíz ZRT október 18-áig keresi fel a családi házas ingatlanokat a belvárosban, a Cserkész a Kertalja utca és a Szent Flórián körút által határolt részen, valamint a Kadocsa és az Olaj utca közötti területen. A munkálatok a Lehel és a Zsolt utcát is érintik. A szolgáltató arra kéri a lakókat, hogy tegyék hozzáférhetővé a mérőórákat, írja a társaság közösségi oldalán. Akit két alkalommal sem érnek el, a hátrahagyott nyomtatványon, vagy a társaság honlapja jelenteti be az óraállást október 1-e és október 20-a között. Ha az ellenőrzés nem sikerül, az előző időszak átlagfogyasztását veszik figyelembe. Térségünkben nyugat, kellemes őszi idővel folytatódik a hét. Sok napsütésre készülhetünk, időnként azonban felhők is megjelenhetnek az égen. A délkeleti szél többnyire mérsékelt marad. Délután 23 fok körül alakul a hőmérséklet. Reggelente hűvösebb lesz, általában 5 és 8 fok közötti értékeket mérhetünk. A folytatásban is napos, száraz, kellemes időre készülhetünk, esernyőre nem lesz szükség.
2: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó reggelt kívánok a hét közepén, na és szeptember utolsó napján, 30-a van, szerda, sok boldogságot kívánok a névnapos jeromosoknak, és Isten éltesse szülinaposokat is. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok. Robin Rez, előtte még a Unique, most pedig Király Viktor jön a szólóval. 0620 55 55 155, telefon SMS Viber.
2: Best FM.

0: girl. Buddies don't know if I'm not your man.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Blast FM, a legjobb zenék. Jó reggelt az első őszi hónap utolsó napján. Szeptember 30-a van, Jeromos napja, az évből még 92 nap van hátra, és például 1452-ben a mai napon jelent meg az első nyomtatott könyv, Johannes Gutenberg Bibliája. A jó után rossz, legalábbis rossz szokások. Ez a címe Ed Sheeran dalának, jön a Bad Habits. A Besten, jó reggelt!
1: Best FM, a legjobb zenék!

0: Best FM, a legjobb zenék. Folytatódik az indián nyár 23-27 fokkal. Holnap lehetnek ugyan fátyol felhők az égen, és még pénteken is némi felhő fölbukkanhat, de csapadék ezekből nem várható. Ezek a jó hírek, és jönnek még frissek pillanatokon belül. Mindjárt 6:30, a hír összefoglaló után Justin Timberlake dalát indítom majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Várják a jelöléseket az év hős kutya díjra. Megújult a Széchenyi utcai orvosi rendelő. Nincs átmenő forgalom a fehérvári lakópihenő övezetekben. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Várják a jelöléseket az év hőskutyája díjra. A kezdeményezéssel a speciálisan képzett négylábúakra és az őket felkészítő szervezetek áldozatos munkájára szeretnék felhívni a figyelmet, mondta a rádiónknak Kovács Tünde szervező.
2: A cél igazából kettős, a figyelem felhívás a kutyusoknak és a mögöttük álló szervezeteknek a tudatos munkájára, illetve edukáció, hogy hogyan is bánjunk, viselkedjünk velük a mindennapokban. Például lakvezető, hallássérű, mozgássérű, segítő, terápiás, rohamjelzők, szolgálati kutyák sajnos méltatlanul pedig is figyelem irányul feléjük. Megérdemlik az odafigyelést és a tiszteletet bárki jelölhet, hogyha tud a környezetében ilyen kutyusról. A jelöltállítás megzajlott, közönségszavazásra invitáljuk az embereket, minél többen szavazzanak, a kutyusoknak az egész története igazából több emberhez eljut.
1: A díjra bárki beküldheti jelölését a hőskutya.hu oldalon található jelentkezési kérdőív kitöltésével. Befejeződött a Széchenyi utcai orvosi rendelő felújítása. A nyár elején indult bruttó 87 millió forintos beruházás során korszerűsítették az orvosi és tanácsadó helyiségeket, a vizes blokkot, valamint a bútorzatot és az eszközparkot. A külső és belső nyílászárokat is kicserélték, így világosabb, modernebb környezet várja betegeket. A kivitelezés idején az ellátást a Seregélyesi úton biztosították, hétfőtől azonban ismét a Széchenyi utcában fogadják a pacienseket. Néhány kisebb javítás még hátra van, ezeket az év folyamán elvégzik. Kiemelt figyelmet igényel a közlekedés a lakópihenő övezetekben Székesfehérváron. A megengedett legnagyobb sebesség 20 km per óra, az egyenrangú kereszteződésekben pedig a jobbkész szabály érvényes. Átmenő forgalom nem lehetséges, és legfeljebb 3,5 tonnás járművek hajthatnak be ezekre a területekre. A gyalogosok az úttesten is haladhatnak, ezért az autósoknak fokozottan ügyelniük kell rájuk, valamint a kerékpárosokra, tájékoztatta a város oldala. Az előírások egészen az övezet végét jelző tábláig érvényben maradnak, azokat egy kereszteződés sem oldja fel. A leggyakoribb problémát a gyorshajtás, az elsőbbség meg nem adása, valamint a gyalogosok és biciklisek veszélyeztetése okozza. Térségünkben nyugat, kellemes őszi idővel folytatódik a hét. Sok napsütésre készülhetünk, időnként azonban felhők is megjelenhetnek az égen. A délkeleti szél többnyire mérsékelt marad. Délután 23 fok körül alakul a hőmérséklet. Reggelente hűvösebb lesz, általában 5 és 8 fok közötti értékeket mérhetünk. A folytatásban is napos, száraz, kellemes időre készülhetünk, esernyőre nem lesz szükség.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best

0: Best FM, a legjobb zenék. Száraz, szinte mindenhol zavartalan napsütéses idővel búcsúzik szeptember. A kora reggeli órákban helyenként pára köd képződhet. 1-12 fok között van, odakint 23-27 fok között alakul a maximum. Aztán holnap és holnap után már nem lesz annyira zavartalan a napsütés, némi gomoly felhő, fátyol felhő szűrheti a napot, de csapadék nem valószínű, és marad a 22-26 fok közötti indián nyár. Közben pedig jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből. Eminem dala, a Lose Yourself a Besten. Jó reggelt!
1: Best FM. A legjobb zenék. If you had one shot, one opportunity, seize everything you ever wanted in one moment, did you capture it?

0: FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 7 óra, úgyhogy sort kerítünk a legfrissebb hír összefoglalóra, aztán dübörög a ház a Bieberstől.
2: Dübörög a lábunkról a föld, dübörög a hangunkról a ház, anyan a
1: és DJ Jazzy Jeffektől is. Boom, shake the room! Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: 40 éves macskafogót. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Sürgősen vére van szüksége Kuna Károly színművésznek. A Vörösmarty Színház munkatársai arra kérnek mindenkit, hogy aki teheti, irányított véradással segítsen kollégájukon. Az ország bármely véradóhelyé lehet jelentkezni, vércsoporttól függetlenül. Ilyenkor jelezni kell, hogy az adományt a művésznek szánják, valamint meg kell adni a nevét és tajszámát. Kuna Károly pályája során Miskolcon, Kaposváron, Győrben és Székesfehérváron is játszott. Jelenleg a Vörösmarty Színház tagja, közölte az FMC. A Fehérvári Teátrum elsőként neki ítélte oda a Vörösmarty gyűrűt. Számos a háztartási kukában nem helyezhető tárgytól ingyenesen megszabadulhatnak a fehérváriak a hulladékudvarokban. A Palotai út alatt és a Váraljasor telephely hétfőtől szombatig fogad többek között papírt, fémet, üveget, ruhát, textíliát, használt étolajat, festékmaradékot, elemeket, akkumulátorokat és különféle elektronikai berendezéseket, írja a város portálja. Napelemek, faanyagok, oldószerek, valamint egyes veszélyes anyagok is elhelyezhetők ezeken a pontokon. A kerti bút motorok, játékok és keményebb műanyag tárgyak átvételét átmenetileg felfüggesztették. Ezeket csalán lehet leadni. Motorokat szintén kizárólag ott vesznek át. A kultikus alkotás kerek születésnapját pénteken országszerte több helyszínen és online is közös rajzfilmnézéssel ünnepelhetik a rajongók. Mozik, művelődési házak, kulturális központok, klubok is csatlakozhatnak az eseményhez, mondta a rádiónknak Ternovszky Zita, az akció egyik szervezője.
1: Szeretnénk megünnepelni és újra életre kelteni ezt a kultuszfilmet. Az alkotók és az NFI támogatásával október 2-án 7 órakor mindenki számára ingyen elérhető lesz a film. Nemzetközi szinten is csoportos vetítések készülnek. Az a cél, hogy egyrészt a mi generációnk, akik ugye ezen nőttek fel, és azóta is idézik ezt a filmet, át tudják adni a következő generációnak, és a világ bármely pontján legyen az ember, egyszerre nyomja meg a play gombot. Emellett egy közönség találkozó is szerveződik a Pannonia Filmstúdióban, ahol ez a film készült.
0: Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Térségünkben nyugat, kellemes őszi idővel folytatódik a hét. Sok napsütésre készülhetünk, időnként azonban felhők is megjelenhetnek az égen. A délkeleti szél többnyire mérsékelt marad. Délután 23 fok körül alakul a hőmérséklet. Reggelente hűvösebb lesz, általában 5 és 8 fok közötti értékeket mérhetünk. A folytatásban is napos, száraz, kellemes időre készülhetünk, esernyőre nem lesz szükség.
2: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok! Szeptember finisében, 30-a szerda van, Jeromos napja, sok boldogságot az ünnepelteknek. Hívható SMS, Viber 0620 55 55 155. Nem sokára az OMC és a How Bizarre, most pedig Whitney Houston és George Michael duettje jön, az If I Told You That. A dugó, baleset van valahol, várom az infót.
2: Best

0: in my face.
1: Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt kívánok! Szeptember 30-án, azon a napon, amelyen 167 évvel ezelőtt megszületett Benedek Elek újságíró, meseíró, ezért a mai nap a népmese napja Magyarországon. És nem csak a népmesékben, de az éterben is lesznek hősök hamarosan. Jön a Maradok Bent, de csak 4 jó után, Because of You a Besten.

0: Jazz FM, a legjobb zenék. Zavartalan napsütéssel, már-már nyárias idővel búcsúzik szeptember. 23-27 fokra készülhetünk ma, a reggel viszont ma is hűvösebb. Részletek az időjárásról és friss információk a hírekben, amelyet majd Aswad Dala, a Shine követ mindjárt. Rögtön 7:30, jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Továbbra is várják a véradókat. Fehérvár megyéből ismét Fehér megye lesz október 1-től. Új kiadvány mutatja be az éghajlatváltozás hazai hatásait. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Továbbra is nagy szükség van a véradók segítségére. A megfelelő készletek biztosítása egész évben fontos, hiszen balesetek és sürgős műtétek esetén is nélkülözhetetlenek. A székesfehérvári területi vérellátó központban rendszeresen fogadják a donorokat, csütörtökön pedig a Zentai úti általános iskolában is várják a véradókat. Az aktuális helyszínek és időpontok a Magyar Vöröskereszt véradás alkalmazásában érhetők el. Az applikációból az is kiderül, mikor nyújtottuk legutóbb a karunkat, és melyik naptól tehetjük meg ismét. Egyetlen alkalom akár 3 beteg gyógyulását is segítheti. A jelentkezés feltétele a betöltött 18. életév és a legalább 50 kg-os testsúly, emellett személyi igazolvány, lakcím és tajkártyát is vinni kell. Ismét Fejér megye lesz a hivatalos elnevezés. Október 1-től a vármegye helyére visszatér a megye, a Fő István pedig kormány megbízottnak nevezik. Az emetesen átgurulva a megye határon minden ott marad, ahol eddig volt. A Velencei tó nem mozdul el, Székesfehérvár nem kap új rangot, csupán 3 betű tűnik el a vármegye elejéről. A változás nem érinti az ügyintézést, és új okmányokra sincs szükség, közölte az FMC. A feliratokat és dokumentumokat fokozatosan igazítják az új elnevezéshez. Az éghajlatváltozás hatásait mutatja be a Központi Statisztikai Hivatal új kiadványa. A klímaindikátorok Magyarországon mintegy 50 mutató segítségével szemlélteti a legfontosabb hazai folyamatokat, következményeket, mondta a rádiónknak Tóth Péter, a KSH természeti erőforrás statisztika főosztály vezetője.
2: Magyarország éghajlata az elmúlt évtizedekben számottevően megváltozott. Emelkedik az átlaghőmérséklet, gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, miközben az aszályok előfordulása és intenzitása is növekszik. A csapadék eloszlása szintén átalakult, kevesebb a csapadékos nap, ugyanakkor gyakoribbak a rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékot hozó események. Ezek a változások egyre erősebben érintik a mezőgazdaságot és a társadalmat, az emberi egészséget is. Ugyanakkor hosszabb távon csökkent a kibocsátás, nőtt a megújuló energiaforrások aránya, és bővült az erdőterület.
1: Térségünkben nyugodt, kellemes őszi idővel folytatódik a hét. Sok napsütésre készülhetünk, időnként azonban felhők is megjelenhetnek az égen. A délkeleti szél többnyire mérsékelt marad. Délután 23 fok körül alakul a hőmérséklet. Reggelente hűvösebb lesz, általában 5 és 8 fok közötti értékeket mérhetünk. A folytatásban is napos, száraz, kellemes időre készülhetünk, esernyőre nem lesz szükség.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Szeptember utolsó napján, 30-a szerda van. Sok boldogságot a jeromosoknak, és istenetesen a szülinaposokat is. 167 éve ezen a napon született Benedek Elek, író, meseíró, újságíró. Ezért a mai nap a népmese napja Magyarországon. 66 évvel ezelőtt ezen a napon először mutatták be a Flintstones-t, azaz Frédi és Bénit, ahogyan mi ismerjük gyerekkorunkból, az első főműsoridőben sugárzott rajzfilmet. Flintstones. 1964-ben a mai napon született Monica Bellucci, olasz modell, színésznő, a 90-es évek egyik legnagyobb európai szexszimbóluma. Olyan filmek sztárja, mint a Maléna, a Passió, de láthattuk a Matrix második és harmadik részében is. 1984-ben ezen a napon született Keisha Buchanan, énekes, a brit Sugar Babes tagja. És 30 éve ezen a napon született Max Verstappen, holland autóversenyző, Forma 1-es pilóta. Kedves ünnepeltek, még egyszer sok boldogságot mindenkinek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó utat, baleset történt sajnos az M0-áson, az M1-es felé a Nagy Duna híd előtt, az M55-ösnél van a sorvége, óriási a dugó, tehát szerencsétlen porú járt autósoknak nem annyira, a többieknek viszont remélhetőleg csodás ez a nap. It's a beautiful day! Na és persze azoknak sem az, akik a dugóban csücsülnek kitartást. Hívható SMS Viber 0620-55-55-155. Nosztalgia a Cosmix-al is, kis világ.
2: Valahol benned én, egy kis világ, ahol minden szép és jó talán.
1: Rögtön 8 óra, a friss hírek után folytatjuk. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki az új optikai kábeles hipernetet akár 6 hónapig féláron, egy év hűséggel, vagy válaszd a hordozható otthonnetet egy hónapig 0 forintért, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
4: Fesztivál Siófokon, október 9-11 között megtelik élettel a főtér. Kóstolj különleges halételeket, élvezd a családi programokat és az ingyenes koncerteket. A színpadon Berezki Zoltán, Kovalszki meg a Vega, valamint a Pornograszt és Dániel Figergő. Részletek a Siófok Guide Facebook oldalán.
5: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
6: Válaszd a többet! Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
7: Elérhető Székesfehérváron az Ivanics MG márka kereskedésében a Palánkai út 7 szám alatt. Ivanics.hu.
8: Schneider Uniclassic hőszigetelt kémények listaárból 40% kedvezménnyel 4 munkanapon belül címre szállítva. Látogasson el a Stabmat székesfehérvári építőanyag kereskedésébe, és érdeklődjön a Schneider akciós ajánlatáról. Stabmat építőanyag kereskedés. Székesfehérvár, Seregélyesi út 94.
0: Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
9: A szerb ortodox templom, más néven a Palotavárosi templom, a székesfehérvári szerb ortodox egyházközség temploma. A Palotavárosban, azon belül Rácvárosban található, így tévesen Rác templomként is szokták emlegetni. 1770 és 1780 között készült barokk stílusban. Belseje rendkívül gazdagon díszített, amely hazánkban egyedülálló. A város 1989-ben kapott egy Európa Nostra fődíjat, amelyet a templom körül található skanzen kialakításáért és a templom felújításáért adtak át. A templom tornyában egy kivételesen szép csengésű, körülbelül 300 kg-os harang található. Ezt valószínűleg a 19. században öntötték. A templom a 18. században több át- és újjáépítésen esett át, míg végül az 1780-as években ismert külsejét 1980-ban teljes körűen felújították. A templom szomszédságában található a tájház, mely a szerb családok mindennapjait mutatja be.
0: Best FM. A legjobb zenék.

0: Dünde szervező.
1: A cél igazából kettős, a figyelem felhívás ezeknek a kutyusoknak és a mögöttük álló szervezeteknek a tudatos munkájára, illetve edukáció, hogy hogyan is bánjunk, viselkedjünk velük a mindennapokban, például lakvezető, hallássérű, mozgássérű, segítő, terápiás, rohamjelzők, szolgálati kutyák, sajnos méltatlanul pedig figyelem irányul eléjük, megérdemlik az odafigyelést és a tiszteletet, bárki jelölhet, hogyha tud a környezetében ilyen kutyusról. A jelöltállítás lezajlott, közönségszavazásra invitáljuk az embereket, minél többen szavazzanak, a kutyusoknak az egész története igazából több emberhez eljut.
0: A díjra bárki beküldheti jelölését, a hőskutya.hu oldalon található jelentkezési kérdőív kitöltésével. Befejeződött a Széchenyi utcai orvosi rendelő felújítása. A nyár elején indult bruttó 87 millió forintos beruházás során korszerűsítették az orvosi és tanácsadó helyiségeket, a vizes blokkot, valamint a bútorzatot és az eszközparkot. A külső és belső nyílászárókat is kicserélték, így világosabb, modernebb környezet várja betegeket. A kivitelezés idején az ellátást a Seregélyesi úton biztosították, hétfőtől azonban ismét a Széchenyi utcában fogadják a pacienseket. Néhány kisebb javítás még hátra van, ezeket az év folyamán elvégzik. Kiemelt figyelmet igényel a közlekedés a lakópihenő övezetekben Székesfehérváron. A megengedett legnagyobb sebesség 20 km per óra, az egyenrangú kereszteződésekben pedig a jobbkész szabály érvényes. Átmenő forgalom nem lehetséges, és legfeljebb 3,5 tonnás járművek hajthatnak be ezekre a területekre. A gyalogosok az úttesten is haladhatnak, ezért az autósoknak fokozottan ügyelniük kell rájuk, valamint a kerékpárosokra, tájékoztat a város oldala. Az előírások egészen az övezet végét jelző tábláig érvényben maradnak, azokat egy kereszteződés sem oldja fel. A leggyakoribb problémát a gyorshajtás, az elsőbbség meg nem adása, valamint a gyalogosok és biciklisek veszélyeztetése okozza. Térségünkben nyugat, kellemes őszi idővel folytatódik a hét. Sok napsütésre készülhetünk, időnként azonban felhők is megjelenhetnek az égen. A délkeleti szél többnyire mérsékelt marad. Délután 23 fok körül alakul a hőmérséklet. Reggelente hűvösebb lesz, általában 5 és 8 fok közötti értékeket mérhetünk. A folytatásban is napos, száraz, kellemes időre készülhetünk, esernyőre nem lesz szükség.
2: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen sláger.
4: Három testvér és unokatesójuk, Caleb, Jared, Matthew és Nathan alkotják az amerikai Kings of Leon. 2008-as Use Somebody című dalukat indítom, amely 2010-ben 3 Grammy-díjat is nyert. Jó reggelt, jó utat, jó munkát, 5 perc elmúlt 8 óra. Szeptember 30-a van, véget állt az utolsó őszi hónapnak. Járomosok, szülinaposok, sok boldogságot.
2: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Michael Bublé, It's a Beautiful Day című dalával megy tovább a szerda reggel. Ez egy gyönyörű nap, mondja a dal címe, nem annyira az az M0-áson Pécelnél, ott, ahol mindkét oldalon elfogy a harmadik sávna, ott ma reggel is gondot okoz a besorolás, nagyobb a tumultus, illetve ugyanez a helyzet az M7-esen Budapest felé Székesfehérvár előtt, ahol aszfaltozás miatt 4-5 kilométeres a torlódás. De amúgy tényleg egy gyönyörű nappal búcsúzik szeptember, 22-27 fok, igazi indián nyár, úgyhogy jöjjön az aláfestő zene hozzá, Michael Bublétól tehát a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Folytatódik az indián nyár, viszont egyre nagyobb a napi hőingás, akár 20-25 fok is lehet, míg reggel a leghidegebb helyeken alig van fagypont fölött 1-2 fok körül. A hőmérséklet addig a napsütés hatására gyorsan melegszik a levegő, és délután például ma is 22-27 fokos már-már nyárias időre kell készülnünk. Fontos a réteges öltözködés, reggel még kellhet pulóver, akár jacky is, délutánra pedig ez tulajdonképpen fölöslegessé válik. Részletes időjárás jelentés a hírek végén rögtön 8:30, a következő fél óra a KLF felindul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
3: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
2: A Mohus szerződéses partnere. nagyautóbontó.hu.
4: Schneider Uniclassic hőszigetelt kémények listaárból 40% kedvezménnyel 4 munkanapon belül címre szállítva. Látogasson el a Stabma székesfehérvári építőanyag kereskedésébe, és érdeklődjön a Schneider akciós ajánlatáról. Stabma építőanyag kereskedés. Székesfehérvár, Seregélyesi út 94.
5: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
6: Elérhető Székesfehérváron az Ivanics MG márka kereskedésében a Palánkai út 7 szám alatt. Ivanics.hu.
1: Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
7: A Nagyboldogasszony és Nepomuki Szent János templom, vagy ahogy a többség ismeri, Ciszterci templom Székesfehérvár belvárosának egyik legjellegzetesebb műemléke. A város főutcáján található a templom, amelyet 1742 és 56 között építettek a jezsuiták, akik a törökök után érkeztek Székesfehérvárra. Később a pálosok, majd a ciszterciek birtokába került. A bűnbánat templomának is szokták nevezni, mert a 13. században Nepomuki János cseh szerzetes nem árulta el IV. Vencel királynak a királynő gyónását, amiért életével fizetett. A 18. században Székesfehérvárott is népszerű Nepomukit a gyónók és a bűnbánok védőszentjeként tisztelték. Az ország egyik legértékesebb rokokó stílusú bútorzata a templom sekrestyéjében található. Az épülethez tartozott egy rendház, amely ma a Szent István Király Múzeum fő épülete. Itt tekinthető meg az ország második legnagyobb régészeti gyűjteménye. A templomot 2014-ben teljes körűen felújították.
1: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
7: A Szent István Király Múzeum állandó kiállítása a Fekete Sas Patika Múzeum Székesfehérvár belvárosának fő utcáján található, mely a gyógyszerész történetbe, illetve a város gyógyszerészetének múltjába enged betekintést. 1746 és 1971 között a város meghatározó gyógyszerészeti intézménye volt, amely először a jezsuita szerzetes rend fennhatósága alatt működött. A Fekete Sas első elődje az 1688-ban megalapított első patika volt, amit közvetlenül a török kiűzése után Szátori János pápáról érkezett patikus alapított. A patika többször gazdát cserélt, a jezsuita rend pedig végül 1745-ben vásárolta meg. A rend 1744-ben kezdte el építeni fehérvári rendházát a patika akkori épületével szemben. A kor egyik legnevezetesebb fafaragó mesterét, Baumgartner Bernátot kérték fel erre a munkára, aki a jezsuita templom és a rendház teljes berendezése mellett a patika bútorzatát is elkészítette. Ma is ezt láthatjuk az épületben.
1: Best FM, a legjobb zenék.
8: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
9: Irányított véradásra segíthetnek Kuna Károlynak. Ingyenesen leadható a hulladék a fehérvári udvarokban. Országszerte ünneplik a 40 éves macskafogót. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Sürgősen vére van szüksége Kuna Károly színművésznek. A Vörös Marti Színház munkatársai arra kérnek mindenkit, hogy aki teheti, irányított véradással segítsen kollégáikon. Az ország bármely véradóhelyén lehet jelentkezni, vércsoporttól függetlenül. Ilyenkor jelezni kell, hogy az adományt a művésznek szánják, valamint meg kell adni a nevét és tajszámát. Kuna Károly pályája során Miskolcon, Kaposváron, Győrben és Székesfehérváron is játszott, jelenleg a Vörös Marti Színház tagja, közölte az FMC. A Fehérvári Teátrum elsőként neki ítélte oda a Vörös Marti gyűrűt. Számos a háztartási kukában nem helyezhető tárgytól ingyenesen megszabadulhatnak a fehérváriak a hulladékudvarokban. A Palotai út alatt és a Váraljasor telephely hétfőtől szombatig fogad többek között papírt, fémet, üveget, ruhát, textíliát, használt étolajat, festékmaradékot, elemeket, akkumulátorokat és különféle elektronikai berendezéseket, írja a város portálja. Napelemek, faanyagok, oldószerek, valamint egyes veszélyes anyagok is elhelyezhetők ezeken a pontokon. A kerti bútorok, játékok és keményebb műanyag tárgyak átvételét átmenetileg felfüggesztették, ezeket csalán lehet leadni. Bútorokat szintén kizárólag ott vesznek át. A kultikus alkotás kerek születésnapját pénteken országszerte több helyszínen és online is közös rajzfilmnézéssel ünnepelhetik a rajongók. Mozik, művelődési házak, kulturális központok, klubok is csatlakozhatnak az eseményhez, mondta a rádiónknak Ternovszki Zita, az akció egyik szervezője.
10: Szeretnénk megünnepelni és újra életre kelteni ezt a kultuszfilmet. Az alkotók és az NFI támogatásával október 2-án 7 órakor mindenki számára ingyen elérhető lesz a film. Nemzetközi szinten is csoportos vetítések készülnek. Az a cél, hogy egyrészt a mi generációnk, akik ugye ezen nőttek fel, és azóta is idézik ezt a filmet, át tudják adni a következő generációnak, és a világ bármely pontján legyen az ember, egyszerre nyomja meg a play gombot. Emellett egy közönség találkozó is szerveződik a Pannonia filmstúdióban, ahol ez a film készült.
9: Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Térségünkben nyugat, kellemes őszi idővel folytatódik a hét. Sok napsütésre készülhetünk, időnként azonban felhők is megjelenhetnek az égen. A délkeleti szél többnyire mérsékelt marad. Délután 23 fok körül alakul a hőmérséklet. Reggelente hűvösebb lesz, általában 5 és 8 fok közötti értékeket mérhetünk. A folytatásban is napos, száraz, kellemes időre készülhetünk, esernyőre nem lesz szükség.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

with a Moo Moo Mate.

Best FM, a legjobb zenék. Jön a Take That, ugyanhozzánk nem, de a szomszédos országba, igen, 2027-es turnéja során, és javában készül a csapat 10. stúdióalbuma. Most 1993-as dalukkal a B-ben megy tovább a szerda reggel, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között, itt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Vénasszonyok, mindiánok, nyár, így búcsúzik szeptember. Részletek a hírek végén az időjárás jelentésben, mindjárt 9 óra. Jó reggelt! A következő órában visszatekerjük majd az időkerekét a Depeche Mode-dal. És a Hooligans-zel is. Telefon, SMS, Viber 0620-55-55-155. Ha dugó baleset van, várom az infót.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
3: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
2: A MOHU szerződéses partnere. nagyautóbontó.hu.
4: Schneider Uniclassic hőszigetelt kímények listaárból 40% kedvezménnyel 4 munkanapon belül címre szállítva. Látogasson el a Stabmat székesfehérvári építőanyag kereskedésébe, és érdeklődjön a Schneider akciós ajánlatáról. Stabmat építőanyag kereskedés. Székesfehérvár, Seregélyesi út 94.
5: Miért fizetne többet? Székesfehérváron egyedülálló Andante gyártói akció az SC Home bútorszalonban. Most 10% azonnali kedvezményt adunk 16 típusú garnitúra minden összeállítására, egyedi rendelés esetén is. Figyelem, az akció és a kedvezményes árak kizárólag szeptember 30-áig érvényesek. Az akciós modelleket és a pontos árakat keresd az áruházban. Székesfehérvár, Széchenyi út 116.
6: Fesztivál Siófokon, október 9-11 között megtelik élettel a főtér. Kóstolj különleges halételeket, élvezd a családi programokat és az ingyenes koncerteket. A színpadon Berezki Zoltán, Kovalszki meg a Vega, valamint a Pornograszt és Dánielfi Gergő. Részletek a Siófok Guide Facebook oldalán.
7: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki az új optikai kábeles hipernetet akár 6 hónapig féláron egy év hűséggel, vagy válaszd a hordozható otthonnetet egy hónapig 0 forintért, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
0: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
8: A székesfehérvári püspöki palota, a székesfehérvári egyházmegyek központja. A belvárosban a Városház téren található. 1788 és 1801 között épült Empire és Cof stílusban. A palota részben a Szent István által építtetett Nagyboldogasszony bazilika helyén áll, és annak építőköveinek felhasználásával épült. Az építkezést 1788-ban kezdték el Franz Anton Fix tervei alapján, de a püspök 1789-es haláláig csak az északi szárnyat sikerült befejezni. Ezután kérték fel Reider Jakabot, a kor híres építészét, hogy a mai palota főszárnyát befejezze. Mára már csak 2 teljes 18. és 19. századi berendezésű szoba található benne, pedig az akkori főpásztor jelentős művészeti magángyűjteménnyel rendelkezett. Viszont az első és a második világháborúban kifosztották a palotát. Az épület egyik nagy nevezetessége a püspöki könyvtár, amely közel 40 ezer kötetet számlál a kódexekkel együtt.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
9: Továbbra is várják a véradókat. Fejér vármegyéből ismét Fejér megye lesz október 1-től. Új kiadvány mutatja be az éghajlatváltozás hazai hatásait. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Továbbra is nagy szükség van a véradók segítségére. A megfelelő készletek biztosítása egész évben fontos, hiszen balesetek és sürgős műtétek esetén is nélkülözhetetlenek. A székesfehérvári területi vérellátó központban rendszeresen fogadják a donorokat, csütörtökön pedig a Zentai úti általános iskolában is várják a vérelátókat.

0: Az M7-esen átgurulva, a megyehatáron minden ott marad, ahol eddig volt. A Velencei tó nem mozdul el, Székesfehérvár nem kap új rangot, csupán három betű tűnik el a vármegye elejéről. A változás nem érinti az ügyintézést, és új okmányokra sincs szükség, közölte az FMC. A feliratokat és dokumentumokat fokozatosan igazítják az új elnevezéshez. Az éghajlatváltozás hatásait mutatja be a Központi Statisztikai Hivatal új kiadványa. A klímaindikátorok Magyarországon mintegy 50 mutató segítségével szemlélteti a legfontosabb hazai folyamatokat, következményeket, mondta a rádiónknak Tóth Péter, a KSH Természeti Erőforrás Statisztika Főosztály vezetője.
1: Magyarország éghajlata az elmúlt évtizedekben számottevően megváltozott. Emelkedik az átlaghőmérséklet, gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, miközben az aszályok előfordulása és intenzitása is növekszik. A csapadék eloszlása szintén átalakult, kevesebb a csapadékos nap, ugyanakkor gyakoribbak a rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékot hozó események. Ezek a változások egyre erősebben érintik a mezőgazdaságot és a társadalmat, az emberi egészséget is. Ugyanakkor hosszabb távon csökkent a kibocsátás, nőtt a megújuló energiaforrások aránya és bővült az erdőterület.
0: Térségünkben nyugodt, kellemes őszi idővel folytatódik a hét. Sok napsütésre készülhetünk, időnként azonban felhők is megjelenhetnek az égen. A délkeleti szél többnyire mérsékelt marad. Délután 23 fok körül alakul a hőmérséklet. Reggelente hűvösebb lesz, általában 5 és 8 fok közötti értékeket mérhetünk. A folytatásban is napos, száraz, kellemes időre készülhetünk, esernyőre nem lesz szükség.
2: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Figyelem, aszfaltoznak az M7-esen Budapest felé Székesfehérvár előtt, Szabadbattyánig torlódik 4-5 kilométeren a pálya, és a munka holnap délutánig tart, szólok előre, hogy ne érjen senkit páratlanul. Valami hasonló a címe Tom Novi óraindító dalának is. Unexpected jön még a No Doubt nem sokára, Altranate, a Destiny's Child és a TLC is. Hello, jó reggelt, jó utat, jó munkát, 5 perc múlt 9, Max Emlemente vagyok.
2: Best FM.

Ezt a film a legjobb zenék. Lassan vége a szerda reggeli csúcsforgalomnak, azért egy-két munkavégzés velünk marad, például az M5-ösön, a főváros felé Újhartyántól az M0-ásig az elválasztó sáv növényzetét kaszálják, a torlódás 1-2 kilométer, és aszfaltoznak az M7-esen Budapest felé Székesfehérvár előtt, Szabadbattyánig 4-5 kilométeren torlódik a pálya. Jó utat, kitartást, ez már Altranate és a Free a Besten.

Ezt a fel a legjobb zenék 1999-ből szólt a TLC No Scrubs című dala, egy kicsit magunk mögött hagyva Amerikát, bár csak egy pici időre. Jön a brit Depeche Mode, akiknek 2001-es Free Love című dalához két klip is készült, egy minimalistább, művészibb, elvontabb Anton Corbijn rendezésében, és a hivatalos főverzió, amely New Orleans utcáin forgott, egy platón adta elő a zenekar a dalt, miközben a helyi lakosok integettek, követték őket, csatlakoztak a menethez, a klip hűen tükrözi a dal címét és üzenetét, a szabadságot, az előítéletmentes szeretetet és a közösségi összetartozás élményét.

Ezt a film a legjobb zenék, Le a trombitákkal a címe a következő dalnak, Razor Kicks, Down with the Trumpets, és Le a pulcsikkal, Jackikkel, a hűvös reggel ránk parancsolta ezeket a ruhadarabokat, de ma is 22-27 fokos indián nyár lesz, sok napsütéssel, esni nem fog.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 után szól majd a Kids Robbie Williams-től és Kylie-tól, hát Robbie majdnem gyerek volt 2000-ben, 26 éves, amikor megjelent a dal, Kylie 32. Érkezik Rúzsa Magdi is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Várják a jelöléseket az év hőskutya díjra. Megújult a Széchenyi utcai orvosi rendelő. Nincs átmenő forgalom a fehérvári lakópihenő övezetekben. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Várják a jelöléseket az év hőskutyája díjra. A kezdeményezéssel a speciálisan képzett négylábúakra és az őket felkészítő szervezetek áldozatos munkájára szeretnék felhívni a figyelmet, mondta a rádiónknak Kovács Tünde szervező.
2: A cél igazából kettős a figyelem felhívás a kutyusoknak és a mögöttük álló szervezeteknek a áldozatos munkájára, illetve edukáció, hogy hogyan is bánjunk, viselkedjünk velük a mindennapokban. Például lakvezető, hallássérült, mozgássérült, segítő, terápiás, rohamjelzők, szolgálati kutyák sajnos méltatlanul pedig is figyelem irányul feléjük. Megérdemlik az odafigyelést és a tiszteletet, bárki jelölhet, hogyha tud a környezetében ilyen kutyusról. A jelöltállítás megvajlott, közönségszavazásra invitáljuk az embereket, minél többen szavazzanak a kutyusoknak az egész

0: ismét a Széchenyi utcában fogadják a pacienseket. Néhány kisebb javítás még hátra van, ezeket az év folyamán elvégzik. Kiemelt figyelmet igényel a közlekedés a lakópihenő övezetekben Székesfehérváron. A megengedett legnagyobb sebesség 20 km/h, az egyenrangú kereszteződésekben pedig a jobbkész szabály érvényes. Átmenő forgalom nem lehetséges, és legfeljebb 3,5 tonnás járművek hajthatnak be ezekre a területekre. A gyalogosok az úttesten is haladhatnak, ezért az autósoknak fokozottan ügyelniük kell rájuk, valamint a kerékpárosokra, tájékoztat a város oldala. Az előírások egészen az övezet végét jelző tábláig érvényben maradnak, azokat egy kereszteződés sem oldja fel. A leggyakoribb problémát a gyorshajtás, az elsőbbség meg nem adása, valamint a gyalogosok és biciklisek veszélyeztetése okozza. Térségünkben nyugodt, kellemes őszi idővel folytatódik a hét. Sok napsütésre készülhetünk, időnként azonban felhők is megjelenhetnek az égen. A délkeleti szél többnyire mérsékelt marad. Délután 23 fok körül alakul a hőmérséklet. Reggelente hűvösebb lesz, általában 5 és 8 fok közötti értékeket mérhetünk. A folytatásban is napos, száraz, kellemes időre készülhetünk, esernyőre nem lesz szükség.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Az első Shakirától, aki a napokban megkezdte Madridban 12 koncertből álló sorozatát, 25 dalos műsorral esténként 50 ezer néző előtt lép föl. Underneath Your Clothes jön nem sokára, Topaz és a New Millennium, Sophie Alice Baxter, a Lighthouse Family és 50 Cent is. Hívható SMS, Viber 0620 55 55 155, 5 perc elmúlt 10. Hello, Maxim Levente vagyok.
1: Best

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: What is fact? Should truly be a reason for us to change.

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csúgott kegyelem.
1: Ezt a film a legjobb zenék, amikor az olasz DJ Spiller alapjára a Groove Jetre énekelt a 2000-es évek elején, alig múlt 20, ma pedig 5 gyerekes boldog anyuka, de hogy milyen jól tartja magát, erről mi is meggyőződhetünk jövőre. Július 31-én ugyanis fellép Magyarországon, nappaloznak itt Jazz Picnic-en. Sophie Ellis Bextor jön, és a Get Over You a Best-en.
2: You

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk, aszfaltoznak az M7-esen Budapest felé Székesfehérvár előtt. A munka holnap délutánig tart, jelenleg is 4-5 kilométeres emiatt a torlódás. Dolgoznak az M5-ösön is Röszke felé Inárcsnál, ott is lassabb a haladás, és a szokásos M1-es Budapest felé a felújítás miatt a terelés előtt Tatabánya térségében is nagyobb forgalomra kell készülni. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Még egy hétig ilyen lesz az idő. Azaz kitart a vénasszonyok nyara, az indián nyár, aztán a jövő hétvégére megérkezik a hűvösebb, 20 fok körüli, csapadékosabb, felhősebb őszi idő. De nem csak Kim Mezzel, hanem például a Well Hello is itt lesz majd a délelőtt utolsó órájában. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Yes. Come on. Hey Martinez, you ready girl?
2: Come on. Let's do this.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kevesebb vendég volt a hazai szálláshelyeken augusztusban. A balatoni ellenőrzések ötödénél talált hibát a NAV. Vészjelzés után irányt váltott egy utasszállító repülőgép. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Kisebb forgalmat bonyolítottak augusztusban a turisztikai szálláshelyek, mint tavaly ilyenkor. Ez derül ki a KSH friss adataiból. 2 millió 600 vendég volt, ami 7,3%-os visszaesés, a 6 millió 900 vendégészaka szám pedig 5,8%-kal alacsonyabb, mint 2025 augusztusában. A belföldi vendégek a Bükk-Sárvár térségben több mint 6,5%-kal többen voltak, a Mátra-Bükk régióban viszont több mint 6%-kal kevesebben. Budapest több turistát vonzott, a Balatonnál viszont kevesebb volt a belföldi vendég. Gyakori volt a szabályszegés a Balatonnál. A NAV tó környéki akciójában minden ötödik ellenőrzés tárt fel hiányosságokat nyáron. Leggyakrabban a számla és nyugtaadási kötelezettség elmulasztása, a be nem jelentett foglalkoztatottság és az online pénztárgépek szabálytalan használata szerepelt a problémák között. Az adóellenőrök a vállalkozások, szolgáltatások és rendezvények mellett az online térre is figyeltek. Egy alkalommal például a Facebookon adószám nélkül e-cigit és zárjegy nélküli termékeket hirdető adózóra csaptak le. Olyan is volt, hogy terepjáró túrára jelentkeztek be, de bizonylatot nem kaptak, így eljárás lett a kirándulásból. Megfejthették a történelmi aszály okát, az egész földet érinti. A Hungaromet szerint ugyanis megváltozott a globális cirkuláció, azaz a föld levegőjének és vizének nagy léptékű egész bolygóra kiterjedő rendszere. A jelenség már tart pár éve. Az elemzés szerint ez a Kárpát-medencét különösen sújtja. A megváltozó szelek és áramlások miatt a nedvesebb légtömegek csak nehezen jutottak el Európába. Ami eső érkezett volna, az pedig a hazánkat körülvevő hegyekben lehullott. Vészjelzést adott le, majd útvonalat változtatott egy Dubajból Tel Avivba tartó utasszállító repülőgép. A fedélzeten mintegy 180 izraeli utas van.

0: Zavarhatja a napsütés, csapadék nem lesz, 22-26 fok várható, a hétvégén pedig ennél is melegebb lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A neves DJ magazin top 100-as listájának első helyezettjével, a világ number one DJ-ével, David Guettával és egyik első slágerével, a Just a Little More Love-vel indul az utolsó szeptemberi délelőtt utolsó órája. 5 perccel múlt 11, hello, jó munkát, jó utat! Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Max M. Levente vagyok.
2: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things.

Best FM a legjobb zenék, az 1996-os Rómeó és Júlia filmzenei album a 90-es évek egyik legsikeresebb és legikonikusabb zenei válogatása, amely tele van a korszak alternatív rock, pop és elektronikus dalaival, olyanokkal, mint a Garbage-től a Crush, a The Cardigans-től a Loveful, vagy a most érkező, eredetileg 1976-os Candy Staten sláger, a Young Hearts Run Free, ezúttal Kim Mezeltől.

0: Best FM, a legjobb zenék. Holnap délutánig aszfaltoznak az M7-esen Budapest felé Székesfehérvár előtt. Jelenleg 2-3 kilométeres a torlódás, de a reggeli és délutáni csúcsban ennél nagyobb is lehet. Szintén munkavégzés az oka az M5-ösön kialakult torlódásnak a Röszke felé vezető oldalon Inárcs térségében. Aki dugott balesetet lát, hívható SMS Viber számunkra küldheti infóját 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A The Slamming Frogs, Something About The Music című dalát már Majoros Rita indítja. Rögtön dél jönnek a friss hírek, én jó étvágyat kívánok a lassan aktuális ebédhez, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A merrák elleni küzdelemre hívják fel a figyelmet, fejlesztik a DAB szolgáltatásait. A pilóták közti konfliktus miatt váltott irányt egy utasszállító repülő. Villányi Eszter vagyok. Holnap lesz a merrák elleni küzdelem világnapja, de egész októberben a szűrések és az önvizsgálat fontosságára igyekeznek felhívni a figyelmet. Ha időben felfedezik a daganatos betegséget, az jelentősen növeli a gyógyulás esélyét, mondta rádiónknak Rozmányi Balázs, a Magyar Rák Ellenes Liga elnöke.
2: Magyarországon évente 8-9 ezer emlő daganatos megbetegedés történik. Ezeknek a száma enyhén emelkedik, és férfiak is vannak közöttük, ezt is szeretném hangsúlyozni. És sajnos a halálozások száma pedig 2001-2200 között van, de ez a szám hála Istennek stagnál. Az emlőrák, ha időben felfedezik, 95%-ban gyógyítható, tehát nagyon jók a gyógyítási eredmények, de ezeknek az a záloga, hogy időben felfedezzék és elkezdjék a gyógykezelést.
1: Több mint 5 milliárd forintos uniós támogatásból fejlesztik tovább a digitális állampolgárság program szolgáltatásait. A projektben biztonságosabb és szélesebb körben használható digitális adattárcát alakítanak ki, valamint bővítik az elektronikus azonosítás és a személyes megjelenés nélküli ügyintézés lehetőségeit. A DAB alkalmazással a felhasználók már több állami és piaci szolgáltatáshoz is bejelentkezhetnek. A fejlesztést az év végéig fejezik be. Letették a Szántódi és a Tihanyi komp kikötő fejlesztésének alapkövét. A 6 milliárd forintos beruházás 2027 végére készülhet el. Korszerűsítik a mólókat, az utasvárókat, a közlekedési sávokat és a jegyértékesítést, valamint elsávot is kialakítanak. A munkálatok októberben felgyorsulnak, de a kompok továbbra is menetrend szerint közlekednek a Balatonon. A pilóták közötti összetűzés okozott kaotikus állapotokat a Dubaj és Tel Aviv között közlekedő utasszállító repülőn. A gép vészjelzés után irányt változtatott és egy ideig szem elől is tévesztették, azóta sikeresen landolt Szaúd-Arábiában. Az izraeli katonai rádió közölte, hogy gépeltérítéstől tartottak, de csak véletlen volt a vészjelzés. A pilóták összeverekedtek, ezért percekig nem jeleztek a légirányításnak. Az utasok kaotikus állapotokról és késeléstől nyilatkoztak, a gépen mintegy 180-an utaztak, köztük gyerekek. Hideg éjszakák, nyárias nappalok, derült idővel búcsúzik a szeptember. Zavartalan napsütésre számíthatunk, a szél sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. 23-26 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 9-15, éjszakára 4 és 11 fok közé hűl a levegő, de a hidegre hajlamos helyeken akár fagypont körüli minimumok is lehetnek. Holnap csak kevés felhő zavarhatja a napsütés, csapadék nem lesz, 22-26 fok várható, a hétvégén pedig ennél is melegebb lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás szerdát, kellemes délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Na megint jöttem, hogy egy kicsit feldobjam a napjukat, a délutánjukat, remélem jól vannak, és hogy van egy kis idejük velem isteni zenéket hallgatni. George Michael érkezik hamarosan, és a Flow lesz, de itt lesz Caramel, és a Használd a szívedet, most pedig a Slamming Progs nyit. Szép napot!
0: Best FM!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: Best FM.

Best FM-ben van legjobb zenék, hogy vannak? Remélem, hogy jól telik a szerda, itt vagyunk már a hét közepén, egyébként nagyon-nagyon gyorsan pörög ez a hét, hát mindjárt itt a következő hétvége. Az időnk pedig isteni, úgyhogy akár már lehet a délutáni programokkal fejben foglalkozni, vagy legalább a munkával, mert hogy nagyon sokan még munkában hallgatják, sőt mondjuk ebédidő közben a Best FM-et, úgyhogy hozom mindenkinek a legjobb zenéket, és higgyék el, munkaidő végéig itt leszek önökkel, a jazz meg azzal, Shania Twain-nel, Christina Aguilera-val és Lil Kim-mel, most pedig a Sixpence None the Richer dalával jön a There She Goes, hamarosan napkérdését is hozok, meg közlekedési információkat is, úgyhogy tartsanak velem!

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Mit tehet a sejt?

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is ott vagyok önökkel az utakon, bárhol járnak, bármiben ülnek, vagy bármin ülnek, én ott vagyok és hozom a legfrissebb útinfókat, hát ha így egy picit meg tudom könnyíteni az útjukat. Az M2-es autóúton Vác térségében ma is burkolati jeleket festenek a Vác, Kozd és a 2-es főúti végcsomópont között, 42-es és a 43-as kilométerek közötti szakaszon. Napközben egy-egy sávot le is zárnak, ezért jelzőrös irányításra és néhány perces a várakozásra és torlódásra kell számítani. Szakaszosan torlódik a forgalom ma is az M1-esen, a 85-ös jelű Komárom és a 61-es jelű Tata csomópontok között a főváros felé. Aki teheti, hát ma is választom másik útvonalat. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom az útinfókat ma is. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindig azt szoktam mondani, hogy valahol valakinek úgyis születésnapja van, úgyhogy a desszert sosem maradjon ki az ebéd után. Hát ez ma itt a rádióban is így volt nálunk, mert hogy az egyik kedves kolléganőnk fiának születésnapja volt, és hát úgy nézett ki, hogy maradt a születésnapi palacsintatortából, és meglepett vele minket, isteni volt. Úgyhogy ez most egy jel azoknak, akik ma esetleg kihagyták a desszertet, semmiképpen ne tegyék meg. És hallgassanak közben Best FM-et, mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán a Vénusz.
2: Egy Isten növel, soha nem érett gond. Hey, a világ közepén, táncol a szívemben, én vagyok a fény.
1: És itt lesz a Gossip is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Budapesten tanácskozott az Európai Ügyészség vezetője, letartóztatták Sesták Miklós korábbi minisztert, Székelyföldre megérkeztek a fagyok. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Budapesten tárgyalt az Európai Ügyészség vezetője. Laura Korruca Kövesi a magyar kormány tagjaival arról egyeztetett, hogyan csatlakozhat Magyarország az uniós vádhatósághoz. Az Európai Ügyészség az uniós forrásokkal kapcsolatos bűncselekmények felderítésére jött létre. Elsőként azt kell szabályozni, hogyan választják majd ki a magyar-európai ügyészt és a Magyarországon dolgozó delegált ügyészeket. Az ehhez szükséges törvénymódosításokat még az idén benyújtják a parlamentnek. Elrendelte a bíróság Sesták Miklós korábbi miniszter letartóztatását 30 napra. A KDNP-s országgyűlési képviselőt hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítják. Közben Hankó Balázs letartóztatását is indítványozta az ügyészség, erről holnap döntenek. A korábbi minisztert az NKA ügy miatt hallgatták ki gyanúsítottként. Korábban mindketten úgy nyilatkoztak, nem követtek el bűncselekményt, a Fidesz szerint koncepciós eljárásról van szó. Nem változtak az üzemanyagárak, egy hetes stagnálás van a kutakon. A holtankoljak.hu információi szerint a 95-ös benzin átlagára 636 forint literenként, a gázolajért pedig átlagosan 709 forintot kérnek a kutakon. Annak ellenére, hogy jelentős mozgás van a világpiacon. Közeleg az erőművek éjszakája, idén több mint 80 létesítmény nyitja meg kapuit október 16-án. A résztvevők szakemberek vezetésével ismerhetik meg az energiatermelés és elosztás folyamatait az áram, hő, ivóvíz vagy földgáz szolgáltatóknál. A programmal arra is felhívják a figyelmet, hogy a természeti erőforrásokkal való felelős gazdálkodás közös ügy. A programra holnaptól lehet regisztrálni. Székelyföldön már fagyok voltak. Csíkszeredában volt a leghidegebb, ahol hajnalban mindössze mínusz 3,7 fokot mértek. Gyergyóújfaluban és Maroshévízen is majdnem mínusz 2 fok volt, de más településeken és fagypont közelében alakultak a reggeli minimumok. Idén ősszel egyébként a ma reggeli a második, hogy fagyott Székelyföldön. Az értékek ugyan az ilyenkor szokásos alatt vannak, de nem jelentenek rekordhideget. Hideg éjszakák, nyárias nappalok, derült idővel búcsúzik a szeptember. Zavartalan napsütésre számíthatunk, a szél sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. 23-26 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 9-15, éjszakára 4 és 11 fok közé hűl a levegő, de a hidegre hajlamos helyeken akár fagypont körüli minimumok is lehetnek. Holnap csak kevés felhő zavarhatja a napsütés, csapadék nem lesz, 22-26 fok várható, a hétvégén pedig ennél is melegebb lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Elmúlt egy óra is, megettük a desszertet, az ebédet, úgyhogy visszatérhetünk a munkához, vagy bármilyen dolgunkhoz. Remélem azért sokan kikapcsolódás közben is Best FM-et hallgatnak, és így szerdán a hét közepén is tudnak egy kicsit lazítani. Mondjuk a Vénusszal jön a világ közepén, de előtte a gázszűk nyitja az órát. Én Majoros Rita vagyok.
0: Best FM,

képlet. Best FM a legjobb zenék, ígértem napkérdését, már hoztam is, ma barátság lesz a téma, illetve a kérdésem az, hogy mi az, ami már nem fér bele egy barátságba? Igazából mi az, ami egy barátságban már megbocsáthatatlan? Egy viselkedés, vagy ha a másik olyat mond? Na hát erre nagyon kíváncsi vagyok. Mi az, ami már megbocsáthatatlan egy barátságban? Na hát jöhetnek a válaszok. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek, és itt gondolok tényleg a szoros barátságokra. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok a véleményükre, vagy hogy miért szakadtak már meg barátságok. Várom a tapasztalatokat, ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is, jöhetnek ott is a válaszok. Mellé jön egy Faith No More-dal, ez az Easy, amit lehet, hogy jövőre már élőben is hallhatunk, mert hogy a srácok a visszatérésben gondolkodnak. Addig hallgatjuk itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. A Rednecks Wish You Were Here dala után egy infon van az M7-esről. Budapest felé Székesfehérvár közelében a 68-as kilométernél egy kamion és egy autó ütközött. A mentő helikopter leszállásának idejére megállították a forgalmat, aki teheti a 80-as jelű polgárdi csomópontban hajtson ki az autópályáról. Kamion fordult keresztbe az M5-ösön Kunszállás és Kecskemét között Budapest felé. A 98-as kilométernél csak a leállósában lehet haladni. A torlódás már a 6 kilométert is meghaladta, aki teheti a 102-es jelű Kunszállás csomópontban válasz az 5-ös főutat. 0620-55-55-155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárki bármit tapasztal, akár ezeknél a baleseteknél, akár bárhol az országban, nagyon megköszönöm, ha jelentkezik az infóval. Könnyítsük meg egymás dolgát, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Egy nagyon kedves üzenetet kaptam Beától, aki azt mondta, hogy az előző óra végén hallgatta a Best FM-et, meg hogy természetesen azóta is hallgatja, de hogy meghallotta, hogy az a jel azoknak szól, akik ma kihagyták a desszertet az ebéd után, úgyhogy gyorsan leszaladt a büfébe a munkahelyén, és vett magának egy isteni somlói galuskát, és csak köszönetet akart mondani, hogy figyelmeztettem, mert tényleg egyszerűen feldobta a délutáni munkát ez a jó kis somlói. Hát nagyon szívesen, ha kell, ezt elmondom minden nap. Tényleg egy ilyen fel tudja dobni az ember kedvét, úgyhogy hát fogyaszt egészséggel. Ahogy a zenéket is a következő órában, mert hogy pár perc, délután 2 óra lesz, jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz Super Stereo. Én zene majd Wakefield is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kevesebb vendég volt augusztusban a hazai szálláshelyeken. A máltai nevében próbálkoznak a csalók, folytatódik az indián nyár. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Kisebb forgalmat bonyolítottak augusztusban a turisztikai szálláshelyek, mint tavaly ilyenkor. Ez derül ki a KSH friss adataiból. 2 millió 600 ezer vendég volt, ami 7,3%-os visszaesés, a 6 millió 900 ezres vendégészak a szám pedig 5,8%-kal alacsonyabb, mint egy éve. A belföldi vendégek a Bükk-Sárvár térségben több mint 6,5%-kal többen voltak, a Mátra-Bükk régióban viszont több mint 6%-kal kevesebben. Budapest több turistát vonzott, a Balatonnál viszont kevesebb volt a belföldi vendég. Gyakori volt a szabályszegés a Balatonnál. A NAV tó környéki akciójában minden ötödik ellenőrzés tárt fel hiányosságokat nyáron. Leggyakrabban a számla és nyugtaadási kötelezettség elmulasztása, a be nem jelentett foglalkoztatottság és az online pénztárgépek szabálytalan használata szerepelt a problémák között. Az adóellenőrök a vállalkozások, szolgáltatások és rendezvények mellett az online térre is figyeltek. Egy alkalommal például a Facebookon adószám nélkül e-cigit és zárjegy nélküli termékeket hirdető adózóra csaptak le. Olyan is volt, hogy terepjáró túrára jelentkeztek be, de bizonylatot nem kaptak, így eljárás lett a kirándulásból. Csalók élnek vissza a máltai szeretett szolgálat nevével. Szabolcs-Szatmár és Heves megye több településén is idegenek keresték fel a lakhatási programjukban résztvevő családokat, és magukat a szeretett szolgálat képviselőinek adták ki. Kikérdezik a családokat, iratokat, szerződéseket, számlákat kérnek tőlük, és azokról felvételeket készítenek. Arra figyelmeztet a karitatív szervezet, hogy mindig kérjék a máltai is igazolványt, mielőtt ismeretleneket engednének az otthonukba. Megfejthették a történelmi aszály okát, az egész földet érinti. A Hungaromet szerint ugyanis megváltozott a globális cirkuláció, azaz a föld levegőjének és vizének nagy léptékű egész bolygóra kiterjedő rendszere. A jelenség már tart pár éve. Az elemzés szerint ez a Kárpát-medencét különösen sújtja. A megváltozó szelek és áramlások miatt a nedvesebb légtömegek csak nehezen jutottak el Európába. Ami eső érkezett volna, az pedig a hazánkat körülvevő hegyekben lehullott. Hideg éjszakák, nyárias nappalok, derült idővel búcsúzik a szeptember. Zavartalan napsütésre számíthatunk, a szél sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. 23-26 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 9-15, éjszakára 4 és 11 fok közé hűl a levegő, de a hidegre hajlamos helyeken akár fagypont körüli minimumok is lehetnek. Holnap csak kevés felhő zavarhatja a napsütés, csapadék nem lesz, 22-26 fok várható, a hétvégén pedig ennél is melegebb lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Elmúlt 2 óra is lassan 5 perccel, megy tovább a jó hangulat itt a Best FM-en. 90-es, 2000-es évek csupa nagy kedvenc ebből az időszakból. Én Majoros Réta vagyok, és hozom Wakefield dalát, jön a Saturday Night, így a délutáni munka mellé, de itt lesz a Depeche Mode is, most pedig a Wanted-del és a Glad You Came-el indulunk. Szép napot mindenkinek!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, ma a barátság a fő téma itt a délutánban. Jobban mondva az a kérdés, hogy mi az, ami egy barátságban már megbocsáthatatlan. Na nézzük Anna üzenetét. Nálam az, ha valaki a hátam mögött kiteregeti a legszemélyesebb dolgaimat, amit bizalmasan mondok el, az maradjon is közöttünk, ettől barátság a barátság, ezzel teljesen egyet tudok érteni. Péter azt írja, a hazugság már nem fér bele. Egy-egy füllentést még meg lehet érteni, de amikor rendszeresen nem mond igazat, onnantól nincs mire építeni. Hát így oda, a bizalom az biztos. Kata is írt, ha csak akkor keres, amikor szüksége van valamire. Egy barátság nem ügyfélszolgálat, én így tudom megfogalmazni, és szerintem nagyon helyesen. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek még. A tapasztalatok, gyanítom, ebben a témában mindenkinek van. Ott vagyok a Facebookon, az Instagramon is, várom a válaszokat. Mellé pedig Wakefield alát hozom, jön mindjárt a Saturday Night, amit már beharangoztam. Ez tipikusan ilyen bulira készülődő dal, vagy legalábbis akkor hallgattuk a 90-es 2000-es években. A folytatásban pedig a délutáni kávé mellé egy kicsit melankolikusabb zene. Nana Lonely a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, nincs jó hírem az autópályán autózóknak, ugyanis az M7-esen Budapest felé Székesfehérvár közelében a 68-as kilométernél egy kamion és egy autó ütközött. A 70-es kilométernél is két autó ütközött össze a kialakult torlódásban. A pályázárat feloldották, de továbbra is kiterelik a forgalmat a 70-es jelű Szabadbattyán csomópontban, mert hogy a torlódás már a 9 kilométert is meghaladta. Két kamion is keresztbe fordult az M5-ösön Kunszállás és Kecskemét között Budapest felé. A 98-as kilométernél csak a leállósáv autózható, a torlódás már itt is legalább 6 kilométeres, úgyhogy aki teheti, a 102-es jelű Kunszállás csomópontban válaszza az 5-ös főutat. Az M1-esen Budapest felé nagyon terítettek a sávok Tatabánya és Bicske között, ahol szakaszos torlódás van. A külső sávon hatalmas a kamionsor, és hosszú szakaszon szinte csak áll, emiatt 40-50 percet is állnak az autók. Aki autóval van, az válaszza az átterelt belső sávot, akinek pedig nem Budapest a célja, az kerülje el ezt a gyorsforgalmi szakaszt, ezt ajánlják a hallgatóink. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ide várom az útinfókat. Jó utat és kitartás mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
2: Elérhető Székesfehérváron az Ivanics MG márka kereskedésében a Palánkai út 7 szám alatt. Ivanics.hu.
3: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki az új optikai kábeles hipernetet akár 6 hónapig féláron egy év hűséggel, vagy válaszd a hordozható otthonnetet egy hónapig 0 forintért, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
4: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
0: Reklámot hallottak.
5: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
6: Irányított véradásra segíthetnek Kuna Károlynak. Ingyenesen leadható a hulladék a fehérvári udvarokban. Országszerte ünneplik a 40 éves macskafogót. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Sürgősen vére van szüksége Kuna Károly színművésznek. A Vörös Marti Színház munkatársai arra kérnek mindenkit, hogy aki teheti, irányított véradással segítsen kollégáikon. Az ország bármely véradóhelyén lehet jelentkezni, vércsoporttól függetlenül. Ilyenkor jelezni kell, hogy az adományt a művésznek szánják, valamint meg kell adni a nevét és tajszámát. Kuna Károly pályája során Miskolcon, Kaposváron, Győrben és Székesfehérváron is játszott, jelenleg a Vörös Marti Színház tagja, közölte az FMC. Fehérvári Teátrum elsőként neki ítélte oda a Vörös Marti gyűrűt. Számos a háztartási kukában nem helyezhető tárgytól ingyenesen megszabadulhatnak a fehérváriak a hulladékudvarokban. A Palotai út alatt és a Váraljasor telephely hétfőtől szombatig fogad többek között papírt, fémet, üveget, ruhát, textíliát, használt étolajat, festékmaradékot, elemeket, akkumulátorokat és különféle elektronikai berendezéseket, írja a város portálja. Napelemek, faanyagok, oldószerek, valamint egyes veszélyes anyagok is elhelyezhetők ezeken a pontokon. A kerti útorok, játékok és keményebb műanyag tárgyak átvételét átmenetileg felfüggesztették, ezeket csalá lehet leadni. Bútorokat szintén kizárólag ott vesznek át. A kultikus alkotás kerek születésnapját pénteken országszerte több helyszínen és online is közös rajzfilmnézéssel ünnepelhetik a rajongók. Mozik, művelődési házak, kulturális központok, klubok is csatlakozhatnak az eseményhez, mondta a rádiónknak Ternovszki Zita, az akció egyik szervezője.
7: Szeretnénk megünnepelni és újra életre kelteni ezt a kultuszfilmet. Az alkotók és az NFI támogatásával október 2-án 7 órakor mindenki számára ingyen elérhető lesz a film. Nemzetközi szinten is csoportos vetítések készülnek. Az a cél, hogy egyrészt a mi generációnk, akik ugye ezen nőttek fel, és azóta is idézik ezt a filmet, át tudják adni a következő generációnak, és a világ bármely pontján legyen az ember, egyszerre nyomja meg a play gombot. Emellett egy közönség találkozó is szerveződik a Pannonia Filmstúdióban, ahol ez a film készült.
6: Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Térségünkben nyugat, kellemes őszi idővel folytatódik a hét. Sok napsütésre készülhetünk, időnként azonban felhők is megjelenhetnek az égen. A délkeleti szél többnyire mérsékelt marad. Délután 23 fok körül alakul a hőmérséklet. Reggelente hűvösebb lesz, általában 5 és 8 fok közötti értékeket mérhetünk. A folytatásban is napos, száraz, kellemes időre készülhetünk, esernyőre nem lesz szükség.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
8: Kedves szerda délutánt kívánok önnek, így a hónap utolsó napján, szeptember 30-án, amikor is a mikrofonnál már Nagy Betty a folytatásban, és ez bizony így is lesz egészen 18 óráig, ahogy minden nap lenni szokott, és hozom önnek életünk legjobb zenét. Ezt is már megszokhatta a 90-es, 2000-es évekből, úgyhogy már is kezdünk, Britney, és most
5: 108 és 90,4 Best FM.

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a Honeybee-től szólt a pánik az elmúlt percekben. Hát azoknak a diákoknak, akik szeretnének jelentkezni a Voké versmondó versenyére, nem kell pánikolniuk, mert még nem maradtak le semmiről. Ezen a héten fogadják a jelentkezéseket, egészen konkrétan péntekig, október 2-ig. Ugyanis a Voké Vörösmarty Mihály Művelődési Ház idén is meghirdette az általános iskolásoknak szóló versmondó versenyét, amelyre egyébként telefonon várják a jelentkezéseket. A hagyományokhoz hűen most is 4 kategóriában, korosztály szerinti bontásban lehet nevezni, így az elsősök, másodikosok, külön a 3., 4., az 5., 6. és a 7., 8. osztályosok. Szabadon választott költeménnyel lehet indulni, viszont nagyon fontos, hogy az életkoruknak megfelelő stílusú és hosszúságú legyen az a vers. A megmérettetésre október 12-én, 13-án és 14-én kerül majd sor, akkor dől majd el, hogy ki nyeri a versenyt, amiről részleteket az intézmény közösségi oldalán is talál. Nálunk itt a Besten pedig azokat a zenéket találja, amelyek már megnyerték a kis házi versenyünket, és győztesként kerültek ki ebből a megmérettetésből, hiszen csak és kizárólag a legjobbakat játsszuk önnek, úgyhogy már is jön Molokos lágere.

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Lapról hangra. Ez a címe annak az országos kezdeményezésnek, amelyhez a Vörösmarty Mihály könyvtár is csatlakozott. Idén is, csak úgy, mint az elmúlt években. Ebben a jótékonysági kezdeményezésben önkénteseket várnak. Olyanokat, akik vállalják, hogy felolvassák a folyóirat és újságcikkeket, hangzóvá teszik ezeket a nyomtatott információkat, hogy azok a látássérültek számára is befogadható tartalommá váljanak. Aki szeretne csatlakozni, ő ezen a héten tud időpontot foglalni erre az eseményre, majd a pedagógiai szakkönyvtár oktató termében, az Oskola utcai épületben rögzítésre is kerül ez a hanganyag. Aki nem tudja, hogy mit olvasson, neki az olvasóteremben a könyvtárosok segítenek a megfelelő újságcikk kiválasztásában. Az időpont foglalás ezen a héten nyitott, tehát október 3-áig várják a könyvtár weboldalán a jelentkezéseket. Életünk legjobb zenéi pedig 0-24-ben az év minden egyes napján várják a 90-es, 2000-es évek zenei időszakának szerelmeseit, mert hogy ezen dalokat gyűjtöttük önnek össze, és játsszuk 0-24-ben megállás nélkül.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Hát biztos vagyok benne, hogy holnap reggel 8 és délután 4 között égni fognak a vonalak az egészségfejlesztési irodánál, ugyanis holnap lehet jelentkezni az iroda elsősegélynyújtó tanfolyamára, de ez nem sima tanfolyam lesz ám, hanem a gyermekkori balesetek megelőzése és az elsősegélynyújtás kerül majd a fókuszba. A nagy érdeklődésre való tekintettel ugyanis októberben újra megrendezik ezt az előadást, ami tulajdonképpen egy interaktív program. A célja pedig, hogy a résztvevők olyan elméleti és gyakorlati tudást szerezzenek, amivel a hirtelen jelentkező már-már ijesztő helyzetekben magabiztosan tudjanak reagálni. Szó lesz többek között a gyermekek újraélesztéséről és a leggyakoribb balesetek ellátásáról is. Október 13-án lesz egyébként az előadás a Gárdonyi Géza művelődési házban. A részvétel ingyenes, viszont a férőhelyek száma korlátozott, ezért érdemes időben jelentkezni. Hát szerencsére életünk legjobb zenéinek lejátszási lehetősége korlátlan, csupán a nap 24 órája az, ami keretezi, de egyébként bármikor, bármilyen mennyiségben tudjuk önnek játszani ezeket, így a folytatásban Bye Alex és a Slep slágerét jön már is az emlékszem.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 4 óra van, úgyhogy meg kell állnunk egy icipicit, de csak néhány percre. Hírek, időjárás, aztán jövök is vissza a folytatásban. Olyan jó kis dalokkal, mint a Boldogtalanság.

0: órát pedig Justin Timberlake kezdi a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Miért fizetne többet? Székesfehérváron egyedülálló Andante gyártói akció az SC Home bútorszalonban. Most 10% azonnali kedvezményt adunk 16 típusú garnitúra minden összeállítására, egyedi rendelés esetén is. Figyelem, az akció és a kedvezményes árak kizárólag szeptember 30-áig érvényesek. Az akciós modelleket és a pontos árakat keresd az áruházban. Székesfehérvár, Széchenyi út 116.
1: Válaszd a többet! Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
3: Elérhető Székesfehérváron az Ivanics MG márka kereskedésében a Palánkai út 7 szám alatt. Ivanics.hu.
4: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki az új optikai kábeles hipernetet akár 6 hónapig féláron egy év hűséggel, vagy válaszd a hordozható otthonnetet egy hónapig 0 forintért, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
5: Schneider Uniclassic hőszigetelt kémények listaárból 40% kedvezménnyel 4 munkanapon belül címre szállítva. Látogasson el a Stabma székesfehérvári építőanyag kereskedésébe, és érdeklődjön a Schneider akciós ajánlatáról. Stabma építőanyag kereskedés. Székesfehérvár, Seregélyesi út 94.
1: Reklámot hallottak.
6: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 West FM-en.
7: Továbbra is várják a véradókat. Fehérvár megyéből ismét Fehér megye lesz október 1-től. Új kiadvány mutatja be az éghajlatváltozás hazai hatásait. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Továbbra is nagy szükség van a véradók segítségére. A megfelelő készletek biztosítása egész évben fontos, hiszen balesetek és sürgős műtétek esetén is nélkülözhetetlenek. A Székesfehérvári Területi Vérellátó Központban rendszeresen fogadják a donorokat, csütörtökön pedig a Zentai úti általános iskolában is várják a véradókat. Az aktuális helyszínek és időpontok a Magyar Vöröskereszt véradás alkalmazásában érhetők el. Az applikációból az is kiderül, mikor nyújtottuk legutóbb a karunkat, és melyik naptól tehetjük meg ismét. Egyetlen alkalom akár 3 beteg gyógyulását is segítheti. A jelentkezés feltétele a betöltött 18. életév és a legalább 50 kg-os testsúly, emellett személyi igazolvány, lakcím és tajkártyát is vinni kell. Ismét Fejér megye lesz a hivatalos elnevezés. Október 1-től a vármegye helyére visszatér a megye, a Fő István pedig kormány megbízottnak nevezik. Az emeletesen átgurulva a megye határon minden ott marad, ahol eddig volt. A Velencei tó nem mozdul el, Székesfehérvár nem kap új rangot, csupán 3 betű tűnik el a vármegye elejéről. A változás nem érinti az ügyintézést, és új okmányokra sincs szükség, közölte az FMC. A feliratokat és dokumentumokat fokozatosan igazítják az új elnevezéshez. Az éghajlatváltozás hatásait mutatja be a Központi Statisztikai Hivatal új kiadványa. A klímaindikátorok Magyarországon mintegy 50 mutató segítségével szemlélteti a legfontosabb hazai folyamatokat, következményeket, mondta a rádiónknak Tóth Péter, a KSH Természeti Erőforrás Statisztika Főosztály vezetője.
8: Magyarország éghajlata az elmúlt évtizedekben számottevően megváltozott. Emelkedik az átlaghőmérséklet, gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, miközben az aszályok előfordul és intenzitása is növekszik. A csapadék eloszlása szintén átalakult, kevesebb a csapadékos nap, ugyanakkor gyakoribbak a rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékot hozó események. Ezek a változások egyre erősebben érintik a mezőgazdaságot és a társadalmat, az emberi egészséget is. Ugyanakkor hosszabb távon csökkent a kibocsátás, nőtt a megújuló energiaforrások aránya, és bővült az erdőterület.
7: térségünkben nyugat, kellemes őszi idővel folytatódik a hét. Sok napsütésre készülhetünk, időnként azonban felhők is megjelenhetnek az égen. A délkeleti szél többnyire mérsékelt marad. Délután 23 fok körül alakul a hőmérséklet. Reggelente hűvösebb lesz, általában 5 és 8 fok közötti értékeket mérhetünk. A folytatásban is napos, száraz, kellemes időre készülhetünk, esernyőre nem lesz szükség.
9: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: A 4 órási hírek után folytatódik is a pörgés itt a 101.8 és 90.4-en olyan fantasztikus dalokkal, amiknek fixen tudja a szövegét, és biztos vagyok benne, hogy teli torokból tudja énekelni. Például Whitney Houston slágerét, itt lesz a My Love Is Your Love, és a Follow the Flow-tól is a valahányszor, az órát pedig Justin Timberlake kezdi már is.
6: 101.8 és 90.4 Best FM.

feeling me? Let's do something. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a BSV-től szólt a boldogtalanság az elmúlt percekben. Hát én biztos vagyok benne, hogy aki a hétvégén megnyeri az aszalvölgyi foci kupát, ő neki a boldogtalanság a kanyarban nem lesz a hangulatát illetően, hanem nagyon is boldog lesz és büszke magára, mert hogy ezen a héten szombaton, tehát október 3-án rendezik meg a 14. aszalvölgyi foci kupát a Túrózsáki úti műfüves sportpályán. 6 iskola csapatának részvételével rendezik ezt az összecsapást, amely bajnokság mellett hagyományosan egészségmegőrző előadásokkal és különböző sportolási lehetőségekkel várják az érdeklődőket, amely programra sok szeretettel várják a lelkes szurkolókat is, és így a jó hangulat garantált. De a jó hangulatot mi is tudjuk garantálni, hogyha a 108-ra és a 90,4-re hangol, mert hogy itt pörögnek a életünk legjobb zenéi a 90-es, 2000-es évek bestjei, amik közül már jön is Whitney Houston slágere, ez a My Love is Your Love.

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Láthatatlan világ, érzékelhető valóság. Ez a címe annak az érzékenyítő workshopnak, amelyre az Alumínium Ipari Múzeum és a Lárke közösen várja az érdeklődőket. Október 10-én szombaton lesz a múzeumban. Ez az élmény alapú interaktív délelőtt, amelynek során a résztvevők kipróbálhatják a Braille-írást és különféle segédeszközöket, sétálhatnak fehér bottal, illetve bekötött szemmel készíthetnek szendvicseket is. De megtudhatjuk azt is, hogy a mesterséges intelligencia hogyan segítheti a látássérült emberek mindennapjait, amely programok célja, hogy új gondolatokat és személyes élményeket adjon a résztvevőknek. Nem véletlen a workshop időzítése, hiszen október 15-e lesz majd a fehér bot napja, ami a látássérült emberek helyzetére és társadalmi elfogadására hívja fel a figyelmet. A programra sok szeretettel várják az érdeklődőket. Életünk legjobb zenéi pedig 0-24-ben várják Önt, bármikor is hangoljon a 101,8-ra és a 90,4-re, ahol pedig a 90-es, 2000-es évek zenei hangulatának adhatja át magát. A folytatásban a Unique slágerével jön már is, ami van a nevedben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best FM.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Holnap lesz október 1-e, a zene világnapja. Bár mondjuk itt nálunk a Best FM-en minden nap a zenét ünnepeljük, és amennyit csak tudunk, lejátszunk önnek a legjobbakból, de a holnapi nap tényleg csak és kizárólag a zenéről szól, hogyha a Székesfehérvár belvárosában jár, akkor is, mert hogy közös zenélésre és közösségi zongorára várják az érdeklődőket holnap Székesfehérváron. Délelőtt 11:30-tól 2 órán keresztül töltik meg muzsikával a Városház teret a Herman László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai. Aztán az Alba Plázában pedig zenével fűszerezve átadják majd a közösségi zongorát. Yehudi Menuhin kezdeményezésére 1975-ben nyilvánította a zene világnapjává ezt a napot az UNESCO. Székesfehérváron pedig ehhez kapcsolódóan minden évben gála műsorral ünnepelnek az oktatási, közösségi és kulturális intézmények, és hagyományosan ilyenkor adják át a város zenei elismerését és a Fricsai Richárd díjat. A programokra sok szeretettel várják az érdeklődőket. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéi várják a zenekedvelőket, méghozzá a 90-es, 2000-es évek bestjeinek szerelmeseit, mert hogy ezen időszak legjobbjait gyűjtöttük önnek össze, és játsszuk megállás nélkül, úgyhogy már is jön George Michael slágere, ez a Freedom!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 5 óra van, úgyhogy ismét tartanunk kell egy röpke szünetet, hírezünk, időjárás azunk, aztán jövök is vissza. A folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint az Amikor feladnád.
2: Én ott leszek, mikor feladnád, amikor a fejedet lehajtanád.
1: Az órát pedig a posztikát, de az kezdi a hírek után.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Schneider Uniclassic hőszigetelt kémények listaárból 40% kedvezménnyel 4 munkanapon belül címre szállítva. Látogasson el a Stabma székesfehérvári építőanyag kereskedésébe, és érdeklődjön a Schneider akciós ajánlatáról. Stabma építőanyag kereskedés. Székesfehérvár, Seregélyesi út 94.
4: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
5: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
4: A Mohus szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
6: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
7: Elérhető Székesfehérváron az Ivanics MG márka kereskedésében a Palánkai út 7 szám alatt. Ivanics.hu.
8: Miért fizetne többet? Székesfehérváron egyedülálló Andante gyártói akció az SC Home bútorszalonban. Most 10% azonnali kedvezményt adunk 16 típusú garnitúra minden összeállítására, egyedi rendelés esetén is. Figyelem, az akció és a kedvezményes árak kizárólag szeptember 30-áig érvényesek. Az akciós modelleket és a pontos árakat keresd az áruházban. Székesfehérvár, Széchenyi út 116.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
9: Várják a jelöléseket az év hőskutya díjra. Megújult a Széchenyi utcai orvosi rendelő. Nincs átmenő forgalom a fehérvári lakópihenő övezetekben. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Várják a jelöléseket az év hőskutyája díjra. A kezdeményezéssel a speciálisan képzett négylábúakra és az őket felkészítő szervezetek áldozatos munkájára szeretnék felhívni a figyelmet, mondta a rádiónknak Kovács Tünde szervező.
10: A cél igazából kettős, a figyelmi felhívás ezeknek a kutyusoknak és a mögöttük álló szervezeteknek az áldozatos munkájára, illetve edukáció, hogy hogyan is bánjunk, viselkedjünk velük a mindennapokban. Például vakvezető, hallássérült, mozgássérült, segítő, terápiás, rohamjelzők, szolgálati kutyák sajnos méltatlanul pedig is figyelem irányul eléjük. Megérdemlik az odafigyelést és a tiszteletet, bárki jelölhet, hogyha tud a környezetében ilyen kutyusról. A jelölt állítás lezajlott, közönségszavazásra invitáljuk az embereket, minél többen szavazzanak, a kutyusoknak az egész története igazából több emberhez eljut.
9: A díjra bárki beküldheti jelölését a hőskutya.hu oldalon található jelentkezési kértőív kitöltésével. Befejeződött a Széchenyi utcai orvosi rendelő felújítása. A nyár elején indult bruttó 87 millió forintos beruházás során korszerűsítették az orvosi és tanácsadó helyiségeket, a vizes blokkot, valamint a bútorzatot és az eszközparkot. A külső és belső nyílászárókat is kicserélték, így világosabb, modernebb környezet várja a betegeket. A kivitelezés idején az ellátást a Seregélyesi úton biztosították, hétfőtől azonban ismét a Széchenyi utcában fogadják a pacienseket. Néhány kisebb javítás még hátra van, ezeket az év folyamán elvégzik. Kiemelt figyelmet igényel a közlekedés a lakópihenő övezetekben Székesfehérváron. A megengedett legnagyobb sebesség 20 km/h, az egyenrangú kereszteződésekben pedig a jobbkész szabály érvényes. Átmenő forgalom nem lehetséges, és legfeljebb 3,5 tonnás járművek hajthatnak be ezekre a területekre. A gyalogosok az úttesten is haladhatnak, ezért az autósoknak fokozottan ügyelniük kell rájuk, valamint a kerékpárosokra, tájékoztatta a város oldala. Az előírások egészen az övezet végét jelző tábláig érvényben maradnak, azokat egy kereszteződés sem oldja fel. A leggyakoribb problémát a gyorshajtás, az elsőbbség megnemadása, valamint a gyalogosok és biciklisek veszélyeztetése okozza. Térségünkben nyugodt, kellemes őszi idővel folytatódik a hét. Sok napsütésre készülhetünk, időnként azonban felhők is megjelenhetnek az égen. A délkeleti szél többnyire mérsékelt marad. Délután 23 fok körül alakul a hőmérséklet. Reggelente hűvösebb lesz, általában 5 és 8 fok közötti értékeket mérhetünk. A folytatásban is napos, száraz, kellemes időre készülhetünk, esernyőre nem lesz szükség.
11: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A szólási hírek után robogunk is tovább életünk besztjeivel itt a 101.8 és 90,4-en. 18 órától pedig ebben a robogásban DJ White Boy veszi majd át a kormányt, és indul vele a szerda esti Night Shift. Na de addig is itt lesz velünk a Stakabu és a Here We Go, és Molnár Ferenc Karamelltől is a Zeniten túl. Az órát pedig, ahogy ígértem, a Pussycat Dolls-os
12: helyok kezdik. 101.8 és 90,4 Best

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Rúzsa Magdi és Lotfi Begi közöse szólt az elmúlt percekben, ez volt a nyári zápor. Hát bár nagyon-nagyon várjuk az esőt, nem csak nyáron, hanem az év minden egyes hónapjában nagyon elkélne az eső, de az biztos, hogyha a hétvégén megérkezne, akkor igencsak megnehezíteni a madárszámlálást Székesfehérváron, mert hogy október 3-án és 4-én rendezik a 34. Európai Madár Megfigyelő Napok rendezvénysorozatot, ami most már két kontinensen zajlik. 1993-ban indította el ezt a programot a Nemzetközi Madárvédelmi Tanács, amely eseményhez azóta a közép-ázsiai partnerek is csatlakoztak, így most már két kontinens őszi madárvonulásáról gyűjtenek adatokat a szakemberek, méghozzá a lakosság segítségével, és nincs ez másképp idén sem, úgyhogy országszerte várják az adatokat 19 megyében és Budapesten, tehát egyébként 59 helyszínen. Az Egyesület weboldalán meg lehet nézni, hogy melyik megyében pontosan mikor szerveznek programokat, de hogy egy kicsikét segítsek, nézzük, hogy Fejér megyében mire számíthatunk. Hát október 3-án reggel 7 és délután 2, valamint vasárnap reggel 7 és dél között Seregélyes Elza Majorban lesz madár megfigyelés, madárgyűrűzés és természetismereti túra is. Aztán szombaton 9 és 2 között Dunajvárosban a Szalkiszigeten is hasonló programra lehet készülni. Vasárnap 9 órától pedig Rácalmáson, a Nagy-szigetnél várják a túrázni vágyókat az őszi ártéri erdőben. Ez a túra körülbelül 4 kilométer hosszúságú lesz, úgyhogy erre kell készülni. Adatot gyűjteni, adatot szolgáltatni pedig rendkívül egyszerű, hiszen nem kell semmi más tennünk, mint a megfigyelésünk helyszínét feljegyezni, a résztvevők számát, a megfigyelt madarak összlétszámát és a három leggyakoribb madár nevét és példányszámát. Ezeket az adatokat pedig el kell küldeni egy elektronikus űrlapon, legkésőbb október 4-én vasárnap délután 4 óráig. Aki pedig a 90-es, 2000-es évek legjobb zenéit szeretné megszámlálni, neki csak a 108-ra és a 90,4-re kell hangolnia, és húzni a strigulákat, hogy mikor, melyik dalt hallotta. Na de természetesen ez csak a vicc. A zeneszámlálás nem feladat, önnek csupán hátra kell dőlnie és hallgatni például Sakabush lágerét. Tőle pörög már is a Here We Go!

0: 101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Holnap lesz október 1-e, a programok tekintetében pedig szinte ránk rúgja az ajtót a következő hónap, hiszen holnap lesz a Zene Világnapja, szombaton az Állatvédelmi Világnap, a kettő között pénteken pedig az Idősek Világnapja. Az ENSZ ugyanis 1991-ben rendezte meg először az Idősek Világnapját, és azóta számos országban, így itthon is évről évre szerveznek programokat ez alkalomból. A cél, hogy felhívják a figyelmet az idős emberekre, és arra, hogy nagyon hasznos tagjai ők a társadalomnak tapasztalatuk és tudásuk révén. Székesfehérvár pedig, mint minden évben, idén is gála műsorral készül a szépkorúaknak. A helyszín most is az Alba Régia Sportcsarnok lesz, ahol pénteken délután 2-kor kezdődik majd a gála. Az ünnepélyes megnyitót követően Zsigmond Lala műsorát élvezheti a közönség, akit Szűcs Judit követ majd. Szerintem őt senkinek nem kell bemutatni, a hazai könnyűzenei élet egyik legmeghatározóbb előadó művésze. Az eseményre a belépés díjtalan, sok-sok szeretettel várják, és hívják is az időseket. Életünk legjobb zenéi pedig 024-ben korhatára való tekintet nélkül hívják önt, hogy elrepítsék a 90-es, 2000-es évek zenei világába. Ebben pedig a folytatásban a Sarám segít nekünk, itt lesz a Party All The Time és a Kellemen Kabátban is egy jó kis dallal, most pedig Nagy Ricsi énekel, én akit érdekel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM.

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Sárám slágere után nekem mára már csak a búcsú pillanatai maradtak hátra, hiszen hamarosan lejár a műsoridőm, ez pedig azt jelenti, hogy el kell köszönnöm, mert érkezik DJ Vágyba, és indul vele a szerda esti parti. Így most a Kelemen kabátban Nem tudom című dalával mára búcsúzom, de holnap 3-kor újra jövök. Remélem, hogy velem tölti majd a csütörtöki Best délutánt is, az október 1-i Best délutánt, ami egyébként a zenevilág napja is lesz. Az elmúlt mintegy 3 órában Nagy Detit hallott, a további kellemes délutánt. Szép estét kívánok Önnek!
1: Nem tudom, jó-e az út, ami járok. Nem tudom, hova vezet.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Holnap ünnepeljük az idősek világnapját, az új köztemetőben helyezték végső nyugalomra Deák Bill Gyulát. Esni a következő napokban sem fog. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Holnap lesz az idősek világnapja. Október 1-én arra hívják fel a figyelmet, hogy a szépkorúak valódi megbecsülése a mindennapi figyelemben, a biztonságos otthon megteremtésében, a segítség időben történő megszervezésében és az idős ember méltóságának megőrzésében mutatkozik meg, mondta rádiónknak Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési szakértője.
2: Nagyon fontos, hogy az idősek a társadalom aktív, értékes és látható tagjai maradjanak. Ez egyébként rajtuk is múlik, tehát, hogy amikor betöltjük a nyugdíj korhatárt, akkor ne vonuljanak idézőjelbe téve ki a világból, hanem benne maradjanak, és aktívan maradjanak benne. Ránk pedig az vonatkozik az idősekkel kapcsolatban, hogy ne csak akkor beszéljünk róluk, amikor ellátásra szorulnak, hanem akkor is, amikor a tapasztalatot, kapcsolatot, esetleg történetet, közösségi erőt és családi folytonosságot adnak.
1: Ebösszeírást tartanak több budapesti kerületben. A törvény szerint a kutyatartók kötelesek ebben részt venni, akkor is, ha korábban már kitöltötték az adatlapot. Különben állatvédelmi bírságra számíthatnak. A határidők eltérőek, a 7. és a 8. kerületben például december 1-ig, a 6. október 30-áig, a 13. kerületben pedig évvégéig kell az adatokat benyújtani. Ebösszeírást egyébként 3 évente kötelező tartani. Idén is több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény nyitja meg kapuit az erőművek éjszakáján. Október 16-án ismét több ezer érdeklődőt várnak. A látogatók megfigyelhetik az erőművek működését, megismerhetik az energiatermelés és elosztás folyamatait. A programok ingyenesek, regisztrálni holnap délelőttől lehet. Végső nyugalomra helyezték Deák Bill Gyulát. A magyar blues meghatározó alakjától Budapesten a 10. kerületi új köztemetőben nyilvános szertartáson vettek búcsút. Családtagok, pályatársak, barátok és tisztelői kísérték utolsó útjára. Deák Bill Gyula szeptember 17-én hunyt el, 77 éves volt. Holnap is folytatódik a napos, száraz idő, legfeljebb fátyolfelhők bolyonghatnak az égen. Odakint majd 22-26 fokot mérhetünk. Péntekre is általában derült, napos, száraz időt ígérnek. Nyugaton jelenhet meg a legtöbb fátyolfelhő. Hajnalra akár -1, +12 fokig is csökkenhet a hőmérséklet. Délután 23-27 fok is lehet. Hasonló időre készülhetünk hétvégén is, ismét akár 27 fokban sütkérezhetünk a ragyogó napsütésben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Dalok a 90-es és a 2000-es évekből, az eladási listák és a slágerlisták éléről. Szépen hosszan így lehet ezt kifejteni, hogy mi is történik itt szerdánként, pop és rádiós slágerek mixben. 6-7-ig velem White Boy-on, 7-től szerdai rezidensünk.

0: percben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: 0625 55 155, SMS üzenet, Viber üzenet, fotók, videók a Viber természetéből adódóan jöhetnek erre a számra, és persze ezen keresztül lehet minket hívni is. És jöhetnek a tippek is, ha esetleg a 90-es és a 2000-es évekből lenne olyan dal, ami passzolna a hétfői House-hoz, a szombati hip-hop, az R&B-hez, de eddig nem hallottátok, vagy nem hallottátok volna eleget, akkor nyugodtan adjatok nekünk ilyen tippeket, jó? Szóval bátran 0620 55 55 155 info@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk, és persze ne felejtsétek el lájkolni Instán és Facebookon a saját profilunkat. Best FM Night Shift, itt találtok meg minket.

0: Zenék mixben.
1: És ezek a legjobb zenék mixben utólag is élvezhetőek és visszahallgathatóak, amennyit szer csak akarjátok. Lauer Christian, DJ Hangya, FND, Miller, Slimfit, DJ Németi és én is a Mixcloud-ra töltjük fel a mixeinket. Mixcloud.com/DJ Whiteboy. Itt lehet az enyémet megtalálni track

én átmegyek, oda az DJ Effendi átjön. Erre az oldalra, ővé a lemezjátszó a következő 60 percben, még egy órán át pop és rádiós lágerek szólnak mixben. Szóval pár perc, és innen folytatjuk. Se

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Visszaküldte az egészségügyi törvénymódosítást a parlamentnek az államfő. A sorkatonaság emlékezetéről nyílt kiállítás. Holnap is ragyog majd a nap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Megfontolásra visszaküldte az országgyűlésnek az egészségügyről szóló törvény módosítását a köztársasági elnök. A jogszabály alapvető céljával egyetért Baka András, de egyebek mellett azt kifogásolja, hogy a törvény korlátozná a szakmai kamarai tisztségviselők megválasztásának szabadságát. Szerinte erről a kamaráknak saját szabályaik szerint kellene dönteniük. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter jelezte, mérlegelik a köztársasági elnök meglátásait. Lejárt az átmeneti fakitermelési moratórium a védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken. Ez azonban nem jelenti az erdővédelmi intézkedések végét, hangsúlyozza az élő környezetért felelős minisztérium bejegyzésében Kőrösi Levente, a biológiai sokféleség megőrzéséért felelős államtitkár.
2: Ez nem jelenti azt, hogy soha többet nem fogunk fát kivágni az erdőbe. Nyilván a másik oldalon ott van az is, hogy tűzifát kell biztosítani az embereknek, ennek is meg kell felelni az erdőgazdaságoknak, de szeretnénk azt elérni, hogy ez a két cél ez közösen úgy valósulhasson meg, hogy azok az értékek, amiket az erdők őriznek, azok megmaradjanak hosszú távon. Tehát lesznek fakitermelések az erdőkben, de igyekszünk úgy irányítani ezeket a fakitermeléseket, hogy ez a biodiverzitás megőrzését, klímaváltozás elleni küzdelmet szolgálja, és mindemellett biztosítsunk tűzifát is a lakosságnak.
1: Csalók élnek vissza a Máltai Szeretett Szolgálat nevével. Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megye több településén is idegenek keresték fel a szervezet lakhatási programjában résztvevő családokat. Azt mondták a szolgálat képviselői, a családoktól iratokat, szerződéseket, számlákat kértek és azokat lefotózták. A karitatív szervezet arra figyelmeztet, ilyenkor mindenki kérje el a máltai igazolványt, mielőtt ismeretleneket engedne be az otthonába. A sorkatonaságról nyílt kiállítás a Budapesti Néprajzi Múzeumban. A tárlat személyes emlékeken, leveleken, fényképeken, leszerelő cetliken keresztül mutatja be, hogyan maradt meg ez az életszakasz az egyéni és a családi emlékezetben. A kötelező sorkatonai szolgálat 2004-ben szűnt meg idehaza. A tárlat jövő augusztus 29-éig látogatható. A napokban szinte zavartalan napsütés vár ránk. Holnap is legfeljebb néhány fátyol felhő költözik az égre, esni nem fog. Délutánra 22-26 fokig melegszik majd a levegő. Péntekre is általában derült, napos, száraz időt ígérnek, nyugaton jelenhet meg a legtöbb fátyol felhő, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalra akár -1, +12 fokig is csökkenhet a hőmérséklet. Délután 23-27 fok is lehet már.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Na jó, várj, ezt kitalálom, ez AI, ugye? Vagy legalábbis
4: persze, úgy, hát a részben igen. Átdolgozta rendesen a Suno.
3: A kis feleségem mutatott ilyen mémeket, hogy amikor anyuka kérdezi a gyereket, hogy mutatja neki a telefont, hogy figyelj, ez most AI, és akkor hogy a macska fésüli az oroszlát.
4: Igen.
3: Hogy vajon ez AI-e? Jó, igen, tehát, hogy Halla Banger, ugye?
4: Igen, Halla Banger, egy picikét átdolgozva.
3: Picikét, ugye a baglyok nem azok, amiknek látszanak, ezt is megmondták már Twin Peaks-ben.
4: És tovább a Hold üreges belül, és az egy mesterséges képződmény. A Hold.
3: Hát a föld meg lapos. Hát persze, nyilván. Jó van, DJ Fendi meg a lemezjátszók mögött, ez mondjuk tényleg így
4: van. Evidencia.
0: Best FM, a legjobb zenét.

0: DJ Effendi.
1: Igen, én azt hittem, hogy a Bittersweet Symphony az csak kettő ilyen kollektív emlék tartozik így annak a generációnak. Hát ugye vagy a nagyon, nagyon brit fejű Richard Ashcroft, ugye, hogy megy a fekete-fehér videoklipbe, és lövd, és mindenkit arrébb egy ilyen angol utcán. Vagy amikor a Reese Witherspoon, ugye a... Milyen, mi volt az a milyen játékok? A,
2: kegyetlen játékok.
1: Kegyetlen játékoknak a végén a kabrióba ugye nyomja ugyanezt. És tényleg mondtad, hogy hát aztán ebből csináltak. Valószínűleg gondolom pont emiatt a kettő miatt csináltak ebből egy House of
2: Verzió. Után, igen, igen, igen.
1: Igen, igen, igen.
2: 2000 előtt picivel talán, vagy egy utána, nem tudom, 2000 környékén, és az nekem nagyon bejött annak idején. De mindegy.
1: Na, DJ Effendi elérhetőséget mondjunk, régen mondtunk már.
2: Igen, DJ Effendi mindenhol, ami azt jelenti, az összes social media felületen, illetőleg a streaming platformokon is DJ Effendiként lehet engedni.

0: váltás nélkül. Ez a Night Shift.
1: A legtöbb DJ azért ezt a saját bőrén tapasztalta meg, ugye, hogy ez a Kadaver azért ez nem egy közönség énekeltetős dal, mert mindenki az első, hogy Kadaver, Kadaver, és akkor így elhallgatnak, mint a focisták a himnusz második során, az már nem megy annyira.
2: Nem baj. Nem?
1: Tehát ugyanez a Tupac California Love.
2: California.
1: Igen, meg a let me welcome everybody to the Wild Wild West. És snit. És innentől fogva angol tanár legyen a talpának, hogy tudja tovább a szöveg.
2: Na, ugye nem szokta zavarni azért az embereket annyira. Valamit rá.
1: Nem csak tudom, amikor a DJ ilyen nagy magabiztosságot lehúzza, és akkor így a döbbent csönt, hogy meg nem tudjuk a szöveget, tudod már.
2: Eleve nem húzigáljuk, nem rázogat, nem rángatjuk azt, nem azért van, hogy rángatjuk.
1: Mi meg így megyünk tovább latin vonalon, ha jól.
2: Picit beleszorultunk itt a latinba, de hát ebbe az időben jól esik, nem?
1: Nagyon bajunk ne legyen.

0: Ez a Night Shift DJ Effendivel, a Best FM-en.
1: Azt mondja, hányszor sütötték már el, ugye, hogy Zsuzsa nem eszik húst. Susan Vega.
2: Igen, ezt nem láttam jönni így a végére, de mindegy.
1: Pedig ez nem, de én azt hittem, hogy ez így adja magát. Pláne ebben a mostani nagy izé kultúrában.
2: Kubaszos uborka, igen.
1: Az milyen? Egy
2: az egy kép, van egy ilyen kép, hogy egy halom uborkán fekszik egy kutya, és akkor kubaszos uborka.
1: Jó van, na hát akkor Tom's Diner, illetve FND's egy óra, aminek hát most értünk a végére. Nagyon szépen köszönjük, Efikém. Hát már bőven október lesz, amikor találkozunk.
2: Hát hajjaj.
1: Hiszen ugye te zártad a szeptembert a mai nappal.
2: Már megint
1: nézel, jó. Hát minden megnyitja holnap. Na hát akkor ez most megint.
2: Ez egy szép évforduló megint.
1: A régi kerékvágás. Jó van, Efikém, akkor októberben találkozunk.
2: Bocsánat, csak gyors kérdés, te kaptál ajándékot?
1: Nem. Köszönjük, meg is vagyok bánt.
2: Hát köszönjük szépen.
1: Kösz a semmit! 0625 55 155, még a 8 napon belül vagyunk, jó? Úgyhogy...

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Holnap van a Merrák elleni küzdelem világnapja. Ingyenes vetítésekkel várják a hallgatókat az egyetemi filmklubok. Folytatódik az enyhe száraz napos idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Ismét önállóak lesznek a tömbösített múzeumok. A Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központot megszüntetik, és januártól az érintett intézmények visszakapják jogköreiket, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán Facebook oldalán közölte, a finanszírozás, a pályázatok vagy a bérezés átalakításának részleteit a múzeumi rendszerben dolgozó szakemberek bevonásával alakítják ki. Minden ötödik ellenőrzésen szabálytalanságot talált a NAV a Balatonnál. A környéken zajlott nyári akcióban 2300 vizsgálatot végeztek az adóhivatal emberei. Turisztikai térségekben működő vállalkozásoknál, szolgáltatóknál, rendezvényeken, vendéglátóhelyeken jártak. Legtöbbször azzal volt gond, hogy a vállalkozások nem adtak számlát vagy nyugtát, nem jelentették be a dolgozóikat, illetve nem megfelelően használták az online pénztárgépeket. Holnap lesz a Merrák elleni küzdelem világnapja, de egész októberben a szűrések és az önvizsgálat fontosságára igyekeznek majd felhívni a figyelmet. Ha a daganatos betegséget időben felfedezik, az jelentősen növeli a gyógyulás esélyét, mondta rádiónknak Rozványi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke.
2: Magyarországon évente 8-9 ezer emlő daganatos megbetegedés történik. Ezeknek a száma enyhén emelkedik, és férfiak is vannak közöttük, ezt is szeretném hangsúlyozni. És sajnos a halálozások száma pedig 2001-2200 között van, de ez a szám hála Istennek stagnál. Tudni kell azt is, hogy az emlőrák, ha időben felfedezik, akkor 95%-ban gyógyítható, tehát nagyon jók a gyógyítási eredmények, de ezeknek az a záloga, hogy időben fölfedezzék és elkezdjék a gyógykezelést.
1: Újraindulnak az egyetemi filmklubok az új tanévben. Az őszi fél évben 28 intézményben mintegy 200 ingyenes vetítéssel és közönség találkozóval várják a hallgatókat. A kezdeményezés célja, hogy megőrizzék és minél többen megismerjék a magyar filmeket, és a mozizást újra közösségi és kulturális élménnyé tegyék a fiatalok számára. Holnap is folytatódik a napos száraz idő, legfeljebb fátyolfelhők bolyonghatnak az égen. Odakint majd 22-26 fokot mérhetünk. Péntekre is általában derült napos száraz időt ígérnek. Nyugaton jelenhet meg a legtöbb fátyolfelhő. Hajnalra akár -1-12 fokig is csökkenhet a hőmérséklet. Délután 23-27 fok is lehet. Hasonló időre készülhetünk hétvégén is. Ismét akár 27 fokban sütkérezhetünk a ragyogó napsütésben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Azt hiszem, hogy az időjárásra egyáltalán nem lehet panaszunk. Szerintem ez most az indián nyár. Én azt mondjuk nyara, kinek hogy tetszik. És ha minden igaz, akkor ez kitart egészen jövő hét szerdáig. De azért mi egy picit erre még rásegítünk az óra első két dalával. A balatoni nyár jön majd Pixától és a Stereopálmától, de előtte még itt van a Passilda az Afromedúzától.
3: Ez a Night Shift a Best

0: is kegyetlen, mint halottját az itt agyok.
1: Besztapom a legjobb zenék Janet Jackson-nak kapcsolatban, ugye mostanában mindig az a kérdés, hogy miért nem szerepelt a Michael Jackson életéről szóló mozifilmben a Michaelben. Azt azért ne felejtsük el, hogy ilyen tekintetben Janet Jackson már megelőzte a bátyát, hiszen róla már 2022-ben készült egy 4 órás dokumentumfilm. Nagyon egyszerűen csak ennyi volt a címe, Janet. Ennek meg az a címe, hogy Together Again.

Ezt a a legjobb zenék 2000-ben alakultak, de a rengeteg tagcserének köszönhetően 2009-re már eljutott odáig a zenekar, hogy az eredeti tagokból senki nem volt a csapatban. Most 26 évvel később az eredeti tagokkal jön az új Sugar Babes album 27 februárjában. Most megjön az Overload.

Best of a legjobb zenek minimum 7 dalból lett összeolózva ez a most érkező. Szépen ezt úgy kell mondani, hogy a sampling technikát alkalmazva 7 korábbi dalból vett ki részeket és gyúrta össze egy új dallá, Ainika Mosey, ezt. Jön a Here Comes the Hot Stepper, itt a Best of a legjobb zenék között.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Ebb összeírást tartanak több fővárosi kerületben. Idén is ezreket várnak az erőművek éjszakájára. Esni a következő napokban sem fog. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Holnap lesz az idősek világnapja. Október 1-én arra hívják fel a figyelmet, hogy a szépkorúak valódi megbecsülése a mindennapi figyelemben, a biztonságos otthon megteremtésében, a segítség időben történő megszervezésében és az idős ember méltóságának megőrzésében mutatkozik meg. Mondta rádiónknak Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési szakértője.
2: Nagyon fontos, hogy az idősek a társadalom aktív, értékes és látható tagjai maradjanak. Ez egyébként rajtuk is múlik, tehát, hogy amikor betöltik a nyugdíj korhatárt, akkor ne vonuljanak idézőjelbe téve ki a világból, hanem benne maradjanak, és aktívan maradjanak benne. Ránk pedig az vonatkozik az idősekkel kapcsolatban, hogy ne csak akkor beszéljünk róluk, amikor ellátásra szorulnak, hanem akkor is, amikor a tapasztalatot, kapcsolatot, esetleg történetet, közösségi erőt és családi folytonosságot adnak.
1: Ebb összeírást tartanak több budapesti kerületben. A törvény szerint a kutyatartók kötelesek ebben részt venni, akkor is, ha korábban már kitöltötték az adatlapot. Különben állatvédelmi bírságra számíthatnak. A határidők eltérőek, a 7. és a 8. kerületben például december 1-ig, a 6. október 30-áig, a 13. kerületben pedig évvégéig kell az adatokat benyújtani. Ebb összeírást egyébként 3 évente kötelező tartani. Idén is több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény nyitja meg kapuit az erőművek éjszakáján. Október 16-án ismét több ezer érdeklődőt várnak. A látogatók megfigyelhetik az erőművek működését, megismerhetik az energiatermelés és elosztás folyamatait. A programok ingyenesek, regisztrálni holnap délelőttől lehet. Végső nyugalomra helyezték Deák Bill Gyulát. A magyar blues meghatározó alakjától Budapesten a 10. kerületi új köztemetőben nyilvános szertartáson vettek búcsút. Családtagok, pályatársak, barátok és tisztelői kísérték utolsó útjára. Deák Bill Gyula szeptember 17-én hunyt el, 77 éves volt. A napokban szinte zavartalan napsütés vár ránk. Holnap is legfeljebb néhány fátyol felhő költözik az égre, esni nem fog. Délutánra 22-26 fokig melegszik majd a levegő. Péntekre is általában derült, napos, száraz időt ígérnek, nyugaton jelenhet meg a legtöbb fátyol felhő, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalra akár -1, +12 fokig is csökkenhet a hőmérséklet. Délután 23-27 fok is lehet már.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ex-zenekari tagokból több is lesz a következő 60 percben itt a Besten. Például itt lesz a Black Eyed Peas egykori énekesnője Fergie, a Big Girls Don't Cry-jal, aztán a Destiny's Child nélkül csak úgy szólóban érkezik majd Kelly Rowland a Work-el, és én a Brightoni különítmény is, Fatboy Slim a Praise You-val, és a Fats & Small a Feel Good-dal. Krisztina Milian után.
3: Ez a Night Shift a Best

0: Night Shift-tel az éjszakába, minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: Lotfi Begi, Korlányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres.

XFM a legjobb zenék. Pár nappal ezelőtt jelent meg Martin Solveig új kislemeze, az 50, a 50, amit ő maga írt 50. születésnapi alkalmából, és amelyet ingyen és bérmentre bocsátott mindenki rendelkezésére. Jön a Rocky Music!

Best of a legjobb zenék. Egy kis En Vogue, aztán egy kis TLC, aztán egy kis Salt and Pepa, aztán megint egy kis En Vogue, megint egy kis TLC, megint egy kis Salt and Pepa, és ez így megy két órán keresztül. Másfél hónapja tart az It's Iconic elnevezésű turné, ahol a Salt and Pepa a TLC-vel és az En Vogue-gal együtt turnézik, most csak egyedül érkezik a Salt and Pepa a Shoop-val. Itt a

0: Night Shift a Best FM-en.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Visszaküldte az államfő az egészségügyről szóló törvénymódosítást a parlamentnek, a Máltai Szeretetszolgálat nevével élnek vissza csalók, holnap is ragyog majd a nap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Megfontolásra visszaküldte az országgyűlésnek az egészségügyről szóló törvény módosítását a köztársasági elnök. A jogszabály alapvető céljával egyetért Baka András, de egyebek mellett azt kifogásolja, hogy a törvény korlátozná a szakmai kamarai tisztségviselők megválasztásának szabadságát. Szerinte erről a kamaráknak saját szabályaik szerint kellene dönteniük. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter jelezte, mérlegelik a köztársasági elnök meglátásait. Lejárt az átmeneti fakitermelési moratórium a védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken. Ez azonban nem jelenti az erdővédelmi intézkedések végét, hangsúlyozza az élő környezetért felelős minisztérium bejegyzésében Kőrösi Levente, a biológiai sokféleség megőrzéséért felelős államtitkár.
2: Ez nem jelenti azt, hogy soha többet nem fogunk fát kivágni az erdőbe. Nyilván a másik oldalon ott van az is, hogy tűzifát kell biztosítani az embereknek, ennek is meg kell felelni az erdőgazdaságoknak, de szeretnénk azt elérni, hogy ez a két cél ez közösen úgy valósulhasson meg, hogy azok az értékek, amiket az erdők őriznek, azok megmaradjanak hosszú távon. Tehát lesznek fakitermelések az erdőkben, de igyekszünk úgy irányítani ezeket a fakitermeléseket, hogy ez a biodiverzitás megőrzését, klímaváltozás elleni küzdelmet szolgálja, és mindemellett biztosítsunk tűzifát is a lakosságnak.
1: Csalók élnek vissza a Máltai Szeretetszolgálat nevével. Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megye több településén is idegenek keresték fel a szervezett lakhatási programjában résztvevő családokat. Azt mondták a szolgálat képviselői, a családoktól iratokat, szerződéseket, számlákat kértek és azokat lefotózták. A karitatív szervezet arra figyelmeztet, ilyenkor mindenki kérje el a máltai is igazolványt, mielőtt ismeretleneket engedne be az otthonába. A sorkatonaságról nyílt kiállítás a Budapesti Néprajzi Múzeumban. A tárlat személyes emlékeken, leveleken, fényképeken, leszerelő cetliken keresztül mutatja be, hogyan maradt meg ez az életszakasz az egyéni és a családi emlékezetben. A kötelező sorkatonai szolgálat 2004-ben szűnt meg idehaza. A tárlat jövő augusztus 29-éig látogatható. Folytatódik a napos, száraz idő, legfeljebb fátyol felhők bolyonghatnak az égen. Odakint majd 22-26 fokot mérhetünk. Péntekre is általában derült, napos, száraz időt ígérnek. Nyugaton jelenhet meg a legtöbb fátyol felhő. Hajnalra akár mínusz 1 plusz 12 fokig is csökkenhet a hőmérséklet. Délután 23-27 fok is lehet. Hasonló időre készülhetünk hétvégén is, ismét akár 27 fokban sütkérezhetünk a ragyogó napsütésben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A Backstreet Boys befoglalta Düsseldorfot két hétre, 10 koncert erejéig. Most tartanak fél időnél, úgyhogy 5-ön már túl lesznek a mai este végeztével, de aztán persze nyomják tovább. We've got it going on, ez is érkezik majd a következő órában itt a Besten, abban az órában, amelyet Avril Lavigne-t már is a Girlfriend-el.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Látványos volt, profi volt, szórakoztató volt. Úgyhogy aki nem volt ott a nyári Puskás stadionbeli Pitbull koncerten, ha még tud jegyet szerezni az MVM domos bulira, akkor mindenféleképpen legalább egyszer életében nézze meg élőbe Pitbull. Jön az I Know You Want Me-t a Best FM.

0: Night Shift.
1: Night Shift-tel az éjszakába. Minden délután 6-tól.
0: A Best FM-en.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Kenny.
2: Best FM a legjobb zenék. Nem is tudom, miért gondoltam, hogy majd sikerül. 20 perc alatt az összes jegy elfogyott már az előértékesítés során Stevie Wonder novemberi londoni koncertjére, úgyhogy ha csak majd valami jegy újraértékesítő oldalon nem bukkam fel egy-két belépő, akkor könnyen lehet, hogy megint lecsúszom Stevie Wonderről, pedig én ezt a most érkező dalt eredetiben tőle még egyszer az életben szeretném hallgatni. Another Star volt eredetileg, outro lugár, így ebben a formában Salome de Bahiának köszönhető.

Best FM a legjobb zenék, a meccs, az csak pénteken lesz majd a Puskásban, de miatt azért lezárásokra már holnap is lehet majd számítani. Leginkább a stadion környékén, Verseny utca, Dózsa György út, Ifjúsági út, Kerepesi út, az ilyenkor szokásos

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Vasárnapról hétfőre Viradóra adták át az idei MTV Video Music Awards díjakat, amelyekből 5-öt vihetett haza Madonna. Többek között, mint az év előadója. Lennének kérdéseim azért minden tisztelettel a hangomban. Ő nyitja most a mai utolsó órát Justin Timberlake-kel és a 4 Minutes-el.
1: Ez a Night Shift a Best

0: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, úgy emiatt.

Rasta FM a legjobb zenék. Na ezt, hogy Sucker DJ, ezt a most érkező úriemberre biztos, hogy nem lehet mondani. Már akkor négy lemez játszott, amikor még az emberek nem is tudták, hogy négy lemez játszó egyáltalán elfér egyszer egy diszkospultban. Roger Sanchez érkezik, az Another Chance-el itt a Best 10.

Best of a legjobb zenék, és akkor a mai szerda este zárásaként, meg egy picike előzetesként a holnapi napból, a csütörtökből érkezik egy kis dáv, mert ugye tudjuk, ha a csütörtök, akkor az dance, legalábbis a Nácsi felső 120 perce 6 és 8 óra között. Mixelni fogjuk a legnagyobb dance himnuszokat, holnap is, mint minden csütörtökön DJ Miller fog majd hozzám csatlakozni a lemezjátszók mögött 7 és 8 között. Ennyi volt már a Night Shift, jön Mooney, én pedig megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.